0: Oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János miniszter még 2024 nyarán szüntette meg a nyilvános felületet. Hétfőn startol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. Hajnalban 11-17, napközben 27-32 fok valószínű.
1: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

is mindegy.

Le kéne ülnünk megbeszélni, de túl sok a feszültség kettőnkben. Mindig előről kezdjük, és ezt nem érti az agy, és ettől már megtörtem. Hiába mondanám neked, bezárkóztál, már nem engedsz közel magadhoz. Minden vitát

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Tanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszky személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki.
0: Időjárás jelentés.
1: Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!

0: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foglalkozunk majd azzal a faanyaggal, amiért egyetlen egy fát sem kell kivágni. Mindenki tudja, hogy melyik ez a faanyag? El fogom árulni. Kiderült, hogy olyan hatással van a bolygónkra a rakéta indítások sorozata, amellyel eddig nem számoltak a kutatók. Ugye azokról a rakéta indításokról van szó elsősorban, amelyek sűrűn előfordulnak, amelyek alkalmával egyre sűrűbben műholdakat állítunk föld körüli pályára. Kiderült, hogy a D-vitaminnak van egy olyan pozitív hatása, amit eddig nem ismertek a tudósok és a kutatók, vadonatúj felfedezésről van szó, és egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át. Ezzel is kutatók foglalkoztak az elmúlt hónapokban. Kijelző stokkal érkezik az új füles, ráadásul még jegyzetelni is tud, hogy miről van szó, ezt is elárulom majd, illetve hanghullámokkal sikerült az orvosoknak, illetve kutatóknak vírusokat elpusztítani. Arról van szó, hogy ultrahanggal sikerült influenza és COVID vírusokat is egyszerűen szétpukkasztani. Hogy sikerült mindez, és mi ennek az eljárásnak a tudományos alapja, ezt is el fogom mondani. Magazinunk legvégén pedig tisztázunk egy kérdést, hogy vajon miért nincsenek hidak a világ leghosszabb folyóján. Én azt mondom, hogy vágjunk is bele, és kezdjük egy hazai szenzációval. Orvos történeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, az embrióból szűrtek ki súlyos SMA betegséget, és így egészségesen tudott megszületni egy kisfiú. A hírt maga az egyetem tette közzé a weboldalán május 20-án. Egyébként mesterséges megtermékenyítéssel fogant meg a gyermek, kimondottan azért, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő SMA betegséget, egy modern eljárásnak köszönhetően. Az úgynevezett preimplantációs genetikai vizsgálat azoknak a pároknak segít, akik az ismert genetikai betegségüket szeretnék kiszűrni az embriókból, annak érdekében, hogy egészséges gyermekük születhessen. A hazai orvos egyetemek közül elsőként a Semmelweis Egyetemen vált elérhetővé tavaly ez a korszerű diagnosztikai módszer a Lombik programban résztvevő párok számára. Ez az első eset hazánkban, amikor ezzel az eljárással teljes egészében állami keretek között egészséges gyermeknek adott életet egy édesanya. Az SMA, vagyis a spinális izomantrófia egyébként egy ritka, öröklődő genetikai betegség, amely a gerincvelő mozgató idegeit károsítja. Ez fokozatos izomgyengeséghez, sorvadáshoz és mozgáskorlátozottsághoz vezet a gyerekeknek már egészen kicsi korukban. A betegség akkor kapott nagyobb figyelmet Magyarországon, amikor 2019-ben a Györög Zente nevű kisfiú édesanyja a social media felületen keresztül kért segítséget az emberektől arra, hogy 700 millió forint összegyűjjön arra a terápiára, amely az akkor másfél éves Zentének az SMA elleni küzdelemben segíthetett.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudományvilágából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Vajon ki tudja, hogy melyik az a fa, amelyik a legfenntarthatóbb, környezetbarát, igazi különlegesség, megújuló erőforrás, újrahasznosítható és természetesen biológiailag lebomló. Általában, hogyha fából készült tárgyat veszünk, teljesen mindegy, hogy bútorról, ágyról, vagy egy kis játékról, gyermekjátékról van szó, akkor azért úgy egy kicsit összeszorul ma már a szívünk, nagyon sok szó esik a fölöslegesen kivágott fákról, vagy egyáltalán a kivágott fákról, esőerdőkről, erdőkről. Hát kérem szépen, létezik egy fa, amelynek úgy használják fel a részeit, egészen pontosan a kérgét, hogy nem kell hozzá kivágni. Nem másról van szó, mint a parafáról. Egy igazán különleges környezetbarát anyaga parafa, ugyanis csak a kérgét hántják le a parafának, amely aztán újra nő. Így tulajdonképpen az egész bolygót tekintetbe véve a legfenntarthatóbb természetes anyagról van szó. Egyébként nem véletlen, hogy a kellemes érzést keltő parafát előszeretettel használják például óvodák padlóburkolatként, valamint a gyerekszobák és állószobák világába is már belopta magát, kiváló hang és hőszigetelő tulajdonságainak köszönhetően pedig faburkolatok is készülnek belőle. A parafa egy rendkívül sokoldalúan felhasználható anyag, és egy olyan megújuló erőforrás tehát, amelyhez nem kell egyetlen fát sem kivágni. A parafa valójában a paratölgy kérge, melyet kézzel hántanak le a törzsről, anélkül, hogy a fa sérülne. Ez az eljárás teljesen biztonságos a fa számára. A növény tehát nem sérül, és a lehántott kéregben nincsenek életfontosságú részek. A hántolást követően a fa tovább él, és 9 év alatt tulajdonképpen újra termeli a különleges rétegét. Kérge minden begyűjtés után regenerálódik, és újra sima szerkezetű parafát kapunk, ezért szokták egyébként a parafát a természet ajándékának is hívni. A parafa több szempontból is különleges természeti képződmény, mélysejtszerű struktúrával rendelkezik, amely 40 millió levegővel teli cellát tartalmaz köbcentiméterenként, elképesztő számok, többek között ennek köszönhető egyedülálló rugalmassága és szigetelő képessége. A paratölgy egyébként a bükkfafélék családjába, azon belül a tölgy nemzetségébe tartozó fa, a mediterránium egyik legfontosabb gazdasági növénye. Sokfelé termesztik Európában, főleg Spanyolországban, ezen kívül Portugáliában, Dél-Franciaországban fordul elő, Észak-Afrikában is gyakori, de a legterjedelmesebb a természeteshez közeli állapotú paraerdők Algériában nőnek, illetve Marokkóban. Például azt hiszem, hogy sokszor látványra nem is tudjuk, hogy amikor gyönyörű díszfákat látunk az Atlanti-óceán partvidékein végigültetve Franciaországban, azok például paratölgyek. A paratölgy akár 20 méter magasra is megnő, ami pedig a Kárpát-medencét illeti. Közép-Európában és északabbra többnyire nem marad meg, mert főleg fiatal korában fagyérzékeny. A Kárpát-medence egyes nyugati, délnyugati részein fagyvédett zugokban néhány példányát kerti díszként sikerült felnevelni, illetve Budapesten a Vajdahunyadvárnál is áll két példánya, de ami a lényeg, hogy a tudomány mai állása hangsúlyozza, ha megújuló és fenntartható erőforrásként szeretnénk felhasználni faanyagot, a parafára kell támaszkodnunk.
0: Hírek

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Olyan hatással lehet a bolygóra a rakétaindítás, amire eddig kevesen gondoltak, és új hatását fedezték fel a D-vitaminnak, írja a HVG tudományos rovata. Ezzel a két hírrel folytatjuk. Kezdjük a rakétákkal. Brit kutatók szerint 2029-re az űripar szennyezésének jelentős része származik majd abból, hogy műholdakat állítanak pályára. Alig egy évtized leforgása alatt egyébként a Föld körül keringő műholdak száma több mint megkétszereződött. Jelenleg 18 ezer ilyen eszköz van a pályán, és hamarosan elmondom, hogy mi a terv, hogy mennyi lesz majd egy-két éven belül. Hogy ez a nagy mennyiségű műhold milyen veszélyt jelent, az ma már közismert, az viszont már jóval kevésbé, hogy milyen hatással vannak a légkörre azok az indítások, amelyek pályára állítják a műholdakat. A University College London kutatói által készített konzervatív becslés szerint 2029-re az űrszektor teljes éghajlati hatásának mintegy 42%-át fogják kitenni ezek az indítások. A szakemberek szerint mind a rakéták indítása, mind pedig az elhasználódott egységek légköri elégése kormot hagy maga után a felső légkörben. A korom nagyon hatékonyan nyeli el a beérkező napfényt, ami miatt melegítheti a környezetét, ugyanakkor tény és való, hogy az alsóbb légrétegekre állítólag hűsítő hatást gyakorolhat. Utóbbi gondolat jól hangzik, hiszen segíthet a jelenség visszafogni a globális felmelegedés mértékét, de ez nem ennyire egyszerű, írják a kutatók. A korom miatt ugyanis csökkenhet a talajra jutó napfény a fény teljes spektrumában, ami megzavarhatja a növények fotoszintézisét, ez pedig a terméshozam csökkenését eredményezheti. Elképesztő tehát, hogy a rakétaindítások milyen hatással lehetnek a Föld légkörére, és akkor nézzünk csak vissza az adatokra, amit is mondtam, jelenleg hány műhold van pályán? 18 ezer, és mondom a terveket, Elon Musk tervei szerint összesen 1 millió műhold keringene majd a Föld körül a jövőben. Térjünk át a másik témára is, amit ígértem. Teljesen friss hír, hogy kutatók felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Amerikai kutatók arra jutottak, hogy a D-vitamin segítségével enyhíthetők a gyulladásos bélbetegség tünetei, méghozzá úgy, hogy a vitamin az alapvető problémán segít. No, de nézzük meg, hogy egészen pontosan miről van szó. A tudósok szerint a D-vitamin befolyásolhatja, hogy a páciensek miként reagálnak a bélbaktériumokra. Azok a páciensek, akik gyulladásos bélbetegségben szenvednek. A gyulladásos bélbetegség tulajdonképpen egy gyűjtőnév, amely magában foglalja a Crohn betegséget és a fekélyes vastagbélgyulladást is. Világszerte emberek millióit érinti. Az állapot részben akkor alakul ki, amikor az immunrendszer nem megfelelően reagál a bélben lévő, általában ártalmatlan baktériumokra. Jelenleg számos kezelés érhető el, ami enyhítheti a gyulladást, arról azonban továbbra is keveset tudni, hogy miként lehetne újraépíteni a bél és az immunrendszer közötti egyensúlyt. A kutatók most ezzel kapcsolatban próbálták meg kideríteni, hogy a D-vitamin milyen hatással lehet a problémára, és azt találták, hogy D-vitaminnal történő betegek kezelése után a betegeknél megnőtt az immunglobulin A szintje, valamint csökkent az immunglobulin G szintje, előbbi a védő immunaktivitással, utóbbi pedig a gyulladáshoz kapcsolódik. A szakemberek mindezek mellett azt javasolják, hogy senki se változtassa meg a D-vitamin fogyasztási szokását anélkül, hogy erről előtte konzultálna az orvosával.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Egyre több a városiasodó állat, amely egyre több kockázatot vállal, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, írja a Telex tudományos rovata. A városiasodó állatok egyre merészebbek, aktívabbak és agresszívebbek is az utóbbi években, mint a vidéki társaik. Ezt állítja egy új globális elemzés. A Lewis and Clark College, valamint az Észak-Dakotai Állami Egyetem kutatói elsőként végeztek el egy globális meta-analízist arról, hogy az állatok viselkedése hogyan változik a városi és a nem városi madár, emlős, kétéltű, hüllő és rovar populációk között. A kutatás szerint a városi populációk fokozott merészséget, agressziót, felfedezőkészséget és aktivitást mutattak a vidéki társaikhoz képest. Ezt leginkább a madaraknál értéktetten, de ennek az is lehet az oka, hogy ennél az élőlény csoportnál jóval több adatuk volt, mint más csoportoknál. Az elemzésekben a kutatók olyan 80 korábbi tanulmány adatait kombinálták, amelyek az állatok viselkedési jellemzőit vizsgálták. Ezek a tanulmányok 28 országot és 133 különböző fajt öleltek fel. A szakértők azt találták, hogy legyünk bárhol is a világon, az urbanizáció következetes és kiszámítható módon változtatja meg az állatok viselkedését. A legerősebb eredmény az volt, hogy az állatok kockázatpozitívabbnak tűntek, vagyis merészebbeknek. A cikkhez egy képillusztrációt is csatoltak, amelyen egy madár, közepes termetű madár, egy szemetes kukán állva éppen egy kidobott zacskó pattogatott kukoricát próbál a csőrével kivenni, kibányászni szó szerint a kukából. Ami a kockázatvállalást illeti, azt mondják a szakértők, hogy ez a kockázatvállaló viselkedés ugyan jelenthet előnyt is, de ezzel együtt egyre többször találkozhatnak az emberek és az állatok, ami megsokszorozhatja a konfliktusokat, valamint megnövekszik az úgynevezett zoonózisos betegségek terjedésének kockázata is. Néhány fajról már régóta tudjuk, hogy sokat vállalnak be. A sirályok, a galambok vagy a patkányok alig zavartatják magukat az emberektől, de egyre több olyan faj van, amely mostanában kezdett alkalmazkodni a városi élethez, például a récefajok, a citromsármány vagy a zsezse. A kutatók szerint az állatok urbanizációjára a várostervezőknek is figyelemmel kell majd lenniük. Érdemes lesz összekapcsolniuk a különböző zöld területeket, hogy a városi populációk között is legyen átjárás, és biztosítsák a génáramlást. Érdekes és fontos téma ez, és azt gondolom, hogy két mondat erejéig érdemes arra is kitérnünk, hogy egészen pontosan melyek a zoonózisos betegségek, de előtte az jutott eszembe, hogy jó ez a kockázatvállalás szó ebben az értelemben, amiről szó volt az imént, de általában azt szoktuk ugye mondani, hétköznapi nyelven, bocsánat, hogy egy kicsit egyszerű leszek, hogy milyen pofátlan ez az állat, ha legyen az egy galamb, általában tényleg madár, de egyébként szúnyogokra, legyekre is képesek vagyunk ezt mondani, tulajdonképpen szerintem erről szól ez a cikk. És akkor nézzünk rá még egy perc erejéig a zoonózisra. Zoonózisnak azokat a betegségeket, illetve fertőzéseket nevezik, amelyek állatról emberre, illetve emberről állatra átvihetők. A kórokozók lehetnek vírusok, baktériumok, gombák vagy protozónok, vagyis állati jellegű egysejtűek, de a zoonózisok közé tartoznak még bizonyos féregfertőzések, valamint egyes prion betegségek is. Hogy hogyan kerülhetnek át? Hát a közvetlen kontaktussal, vagy közvetítőn, úgynevezett vektoron, például szúnyogokon vagy kullancsokon keresztül. Ezen kívül pedig az állati eredetű élelmiszerek elfogyasztásával, a tej, a hús, a tojás elfogyasztásával is előfordulhat. Egyébként, amikor a betegség állatról emberre terjed át, akkor zooantroponózisról beszélünk, ha az emberről az állatra, akkor antropozoonózisról. Ezt is megtanultuk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Lassan hozzászokunk, hogy a legkisebb eszközeink is egyre többet tudnak. Kijelzőstokkal érkeznek az új fülesek, az egyik ráadásul még jegyzetelni is tud. Május 22-én már bemutatták azt a zajszűrős, vezeték nélküli fülhallgatót, amely az egyik új csúcsmodell. A fülesek egyik nagy újdonsága, hogy a gyártó saját fejlesztésű processzorát használják a kristálytiszta hanghívások biztosításához. Mindkét esetben kijelzőt kapott a TOK, sőt, még mesterséges intelligencia alapú jegyzetelési funkcióval is rendelkezik. Ez lehetővé teszi a megbeszélések közvetlen rögzítését a TOK-kal, telefon nélkül, majd azok automatikus átirattá és jegyzetté alakítását. A fülesek tehát érintő kijelzős töltőtokot kaptak, amely képernyővel rendelkezik, a kijelzőn állítható a háttér, a menükből vezérelhető a lejátszás, illetve ki- és bekapcsolhatók a különböző funkciók, illetve onnan is aktiválható a mesterséges intelligencia alapú jegyzetelés. A TOK hátoldali gombjának dupla megnyomásával rögzíthetőek a megbeszélések, és utána elkészíthetőek az átiratok. A modell akár 6,5 órás lejátszási időt kínál bekapcsolt aktív zajszűrés mellett, valamint összesen akár 28 órát a töltőtok használatával. Mindez tehát egy egyszerű fülhallgató tudja, vezeték nélküli fülhallgató, illetve egészen pontosan annak tokja. Lassan tényleg hozzá kell szoknunk, hogy a legapróbb eszközeink is mindent tudnak, persze. Kérdés, hogy mennyire kényelmes mondjuk egy ilyen kisméretű eszköznek a képernyőjét használni. Térjünk át egy másik témára. Hanghullámokkal sikerült vírusokat elpusztítani, írja a National Geographic. Egy új tanulmány alapján az orvosi ultrahang képes lehet fizikailag szétrombolni egyes vírusokat, köztük az influenza kórokozóját és a COVID-19-ért felelős egyik vírust is. A São Paulo-i egyetem munkatársai vizsgálták egyébként laboratóriumban, hogy miként hatnak az ultrahang hullámok a vírusok külső burkára, és az eredmények azt hozták, hogy a megfelelő frekvenciájú ultrahang mikroszkópikus rezgéseket idéz elő, ezek pedig végül megrepesztik a vírus részecskéket. A kutatók szerint a folyamat ahhoz hasonlítható, mint amikor a pattogatott kukorica konkrétan kipukkan. A hanghullámok energiája addig torzítja a vírus szerkezetét, amíg az össze nem omlik. A kísérletek során a kutatók hagyományos, kórházakban is használt ultrahangos készülékeket alkalmaztak egyébként 3 és 20 MHz-es frekvencia tartományban, és azt is elmagyarázták, hogy egészen pontosan hogyan hat az ultrahangos módszer a vírusokra. A jelenség az úgynevezett akusztikus rezonancián alapul. Ennek lényege, hogy a hanghullám frekvenciája egybeesik a vírus természetes rezgési frekvenciájával, így a rezgések felerősödnek, majd szétfeszítik a vírus külső membránját. A kutatók úgy vélik, a folyamat különösen hatékony a gömb alakú vírusok esetében, mert ezek jobban gyűjtik össze az ultrahang energiát. A kutatócsapat egyébként már más kórokozók esetében is vizsgálja a módszer alkalmazhatóságát, például a Zika vírus esetében. Az ultrahang egyébként is egyre több új orvosi területen bukkan fel, többek között agyi fájdalomcsillapításban és daganatkezelésben is kutatják a lehetőségeit.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Magazinunk legvégén jöjjön még az a téma, amit ígértem, vajon miért nincs egyetlen híd sem a világ leghosszabb folyóján? No, először is tisztázzuk, melyik a világ leghosszabb folyója. Tudom, hogy a Nílus és az Amazonas között évtizedek óta zajlik a vita, viszont a legfrissebb tudományos hírek szerint az Amazonas a világ leghosszabb folyója, a legfrissebb műhold felvételek alapján eléri a hosszúsága majdnem pár méter híján a 7000 kilométert, ugye főként Brazília, Peru és Kolumbia területén folyik át, de vízgyűjtő területe érinti Ekvádort és Bolíviát is. No de térjünk vissza a kérdésünkhöz, vajon miért nincs egyetlen híd sem az Amazonason, egészen pontosan a fő ágán hivatalos híd nincs. A szakértők szerint az egyik fő ok a kereslet hiánya. Walter Kaufmann, a Zürichi Svájci Szövetségi Műszaki Intézet munkatársa szerint a fő ok egyszerűen a kereslet hiánya. Az Amazonas medence nagy része ritkán lakott, az infrastruktúra fejletlen, és sok helyen még utak sincsenek. Jó példa erre Macapá városa, amelynek több százezer lakosa van, mégsem vezet oda közút Brazília más részeiből. A közlekedés és fő útvonala maga a folyó. A másik ok a mérnöki kihívás. Az Amazonas vízszintje az esős évszakban akár 9 métert is emelkedhet, szélessége pedig extrém módon változik, néhány kilométerről akár több 10 kilométerre is kitágulhat, ráadásul hatalmas, növényzettel borított úszó szigetek, úgynevezett matupák sodródnak rajta, amelyek komoly veszélyt jelentenének bármilyen híd szerkezetére. Mindezen túl az Amazonaszt szegélyező esőerdők sem kedveznek az építkezésnek. A talaj puha és kiszámíthatatlan, a sűrű növényzet és az intenzív csapadék pedig gyorsan tönkreteszi az emberi létesítményeket. Nem véletlen, hogy a térségben sok egykori település nyomai szinte teljesen eltűntek a dzsungelben, igaz, egyes maradványok mind a mai napig kimutathatók. Tehát az amazonasi hidak építése ellen az egyik legfontosabb érve egyébként éppen a környezeti kockázat. A különféle vizsgálatok alapján a térségben az erdőirtások 95%-a utak közelében történik, mivel ezek hozzáférést biztosítanak a fakitermeléshez és más ipari tevékenységekhez. Éppen ezért sok kutató, illetve természet- és környezetvédő bízik abban, hogy a folyó, az Amazonas még sokáig híd nélkül marad. Ezzel a hírrel magazinunk végére értünk, sok érdekességgel volt dolgunk, kiderült, hogy hanghullámokkal sikerül bizonyos vírusokat elpusztítani. Arról is szó volt, hogy egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át. Kiderült, hogy a D-vitaminnak van egy eddig nem ismert pozitív hatása, és arról is szó volt, hogy milyen hatással vannak a bolygónkra a sorozatos rakéta indítások, melyek során műholdakat állítanak földkörüli pályára. Foglalkoztunk a faanyaggal, amiért egyetlen fát sem kell kivágni, ez a parafa, és arról is szó volt, hogy orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem. Az embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így egészségesen született meg egy kisfiú. A tudomány friss híreivel legközelebb is találkozunk, majd én hozom őket, úgyhogy találkozzunk. Most búcsúzik a műsorvezető Strasser Andrea, de további nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek.
0: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos koranyári idő lesz. Egymást támadta az orosz és az ukrán hadsereg. Kezdődik a Suli a parton program. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Súlyos ukrán dróntámadás érte Szentpétervárt és környékét. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök közölte, hogy az ukrán erők fegyverraktárakat és egy haditengerészeti bázist támadtak, válaszul az orosz csapásokra. Közben orosz drón csapódott egy kiégett nukleáris fűtőelemeket tároló létesítmény épületébe, a használaton kívül álló csernobili atomerőmű közelében. Lövöldözés tört ki az Egyesült Államokban egy ohiói utcai fesztivál közelében, legkevesebb 12-en megsebesültek, két ember állapota kritikus. Toledo város rendőrfőnök helyettese szerint legalább ketten lőhettek, és nem kizárt, hogy egymásra tüzeltek. A hit megújítására és a közöny elutasítására buzdított 14. Leópápa Madridban. A katolikus egyházfő az 1 millió hívő előtt bemutatott ünnepi misén azt mondta, a vallásosság ne a múlt emléke, hanem a hit iskolája legyen, amelyből ma is erőt meríthetünk. 14. Leópápa hangsúlyozta, hogy a hívőknek ki kell lépniük az önzésből és a közönyből, és nyitottnak kell lenniük a változásra. Szimpátia tüntetést tartottak Sulyog Tamás köztársasági elnök és több állami intézmény vezetői mellett a Budai Várban a köztársasági elnöki hivatal előtt. Magyar Péter miniszterelnök az április 12-i választás óta többször is lemondásra szólította fel az államfőt és számos állami intézmény vezetőjét, az előző kormány bábjainak nevezve őket. És reagált a Sulyog Tamás melletti szimpátia tüntetése is a miniszterelnök. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy amikor 100 000-es tüntetés volt a több ezer magára hagyott gyermek tönkretétele miatt a köztársasági elnöki hivatalnál, az államfő nem szólalt meg és nem kért bocsánatot. Magyar Péter bejegyzésében a több millió Tisza szavazóra utalva a pozíciófértést és a magyar nemzet egységét állította szembe egymással, amelyről korábban többször kijelentette, hogy a jelenlegi államfő nem tudja megtestesíteni. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János miniszter még 2024 nyarán szüntette meg a nyilvános felületet. Hétfőn startol a Suli a strandon program. Országszerte 30 fürdő várja a diákcsoportokat, hogy a tanulók élményszerű oktatást és játékos programokat élvezhessenek a vakációig még hátralévő időben. Az ideiglenesen kihelyezett iskolában a tanárok matematikát, környezetismeretet, természetismeretet, éneket és tornaórát is tarthatnak a szabadban. A csatlakozott fürdők listája a Fürdőszövetség oldalán található.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos idő várható, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. Hajnalban 11-17, napközben 27-32 fok valószínű.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Körmend FM. Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádió.
1: Hallottam párszor, ez más generáció. Elég, ha műanyag slágert tol nekünk a rádió.

0: Örmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos koranyári idő lesz. Méltatták a tanárok munkáját a pedagógus napon. Földrengés volt a görögországi Évia szigetén. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A pedagógusokat köszöntötte pedagógus nap alkalmából a miniszterelnök és az oktatási miniszter. Magyar Péter kormányfő közösségi oldalán mondott köszönetet mindazoknak, akik a gyermekek nevelésért és oktatásáért dolgoznak. Tanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter videóüzenetében arról beszélt, hogy a tanárok munkája túlmutat a tananyag átadásán, hiszen embereket formálnak és közösségeket építenek. Májusban megkezdték az előző kormány által megadott politikai menedékjogok felülvizsgálatát, közölte a belügyminisztérium. A tárca az érintett külföldi állampolgárokat értesítette, és felhívta őket a menekültügyi hatóság előtti megjelenésre. Az érintett előadhatja álláspontját és bizonyítékait, azonban ha nem jelenik meg, akkor távollétében dönt menekültügyi státuszáról a hatóság. Korábban két egykori lengyel kormánytag, valamint a hazájában korrupció és hivatali visszaélés miatt börtönre ítélt Nikola Gruevski, Macedónia volt miniszterelnöke is politikai menedékjogot kapott az Orbán kormánytól. Gruevski 2018 óta él Magyarországon. Új vizsgálatot rendelt el az új dörögdi kézigránát baleset ügyében a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus azt mondta, az új vezérkari főnökkel közösen ismét áttekintik a történteket. Tavaly májusban egy 28 éves minisztériumi titkárnő kezében robbant fel egy éles kézigránát, ami miatt mindkét kezét elveszítette. Vizsgálni fogják a politikai felelősséget is, miután a baleset egy kormánytisztviselők és minisztériumi dolgozók számára szervezett önkéntes kiképzésen történt. Az ügyészség előzőleg megszüntette a nyomozást, mert nem talált összefüggést a szabálytalanságok és a robbanás között. Ismét bárki számára elérhetőek lesznek a kiadott építési engedélyekhez tartozó tervek. A kormány Facebook oldalán közölték, hogy visszaállítják az elektronikus építéshatósági rendszer nyilvános elérhetőségét. Hozzátették, hogy Lázár János még 2024. augusztusában szüntette meg a nyilvános felületet. Ukrajna további támogatásáról egyeztetett Londonban az ukrán elnök a brit kormányfővel, a francia elnökkel és a német kancellárral. A találkozóra azután került sor, hogy Vlagyimir Putyin elutasította az ukrán javaslatot, hogy az orosz elnök és Volodymyr Zelenszkij személyesen tárgyaljon a békéről. Földrengés sorozat rázta meg a görögországi Évia szigetét, a legerősebb rengés 5,2-es erősségű volt. A földmozgást Görögország középső részén, valamint a szigettől 100 kilométerre fekvő fővárosban, Athénban is érezni lehetett. A sziget egyes falvaiban lakóházak rongálódtak meg, de nem sérült meg senki.
0: Időjárás jelentés.
1: Itthon napos idő várható, általában kevés, fátyol és gomoly felhővel, néhol zápor, esetleg zivatar nem kizárt. A hajnali 11-17 fok után napközben 27-32 fok valószínű. A hét közepéig tovább melegszik az idő, majd hideg front érkezik, záporokkal, zivatarokkal.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Hazai Turmix. A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Néha túl magas az ég, néha túl mély a szakadék. Színes nappalok után nem sokára jön az ég. Sokan látnak, mégis félsz belül egyedül. Mindenki küzd van, aki folyton csak menekül. Reszketve ébredni egy csúfos kis szobában.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A szociális központot támogatja a hétvégi főzőverseny bevétele. Tehetségpaletta programot tartottak Körmenden. Két játékossal erősítette az Égisz Körment. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A szociális központot támogatja a hétvégi főzőverseny bevétele. A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a kedvezményezettje ezúttal a hagyományos Rába Parti főzőversenynek. A jótékonysági eseményt ismét az Altár Rába Kft. Hívja életre az Ökocentrum területén. A szombati rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: Mindig felmérjük, hogy mire van szükség. Én szeretném, hogyha legalább egy 300-400 ezer forint közötti összeg összejönne, abból azért már tudnak bármit vásárolni, amire szükségük van. Ugye az ajánlott ára az 5-800 forint, ki mennyit dob be, nincs ára, hanem becsületkasszáról van szó, és mindenki kitesz magáért. Én csak annyit kértem, hogy legalább 50 adagot főzzenek csapat. Általában itt az egy tál étel, bár volt arra is példa, hogy gíroszt készítettek, vagy palacsintát sütöttek mellé. Most is úgy tudom, hogy ha Zoom barátok készülnek például süteményekkel is külön, gulyásoktól, a pörköltöktől, a káposztás, bográcsos, csülökig bármi előfordulhat.
1: Tehetségpaletta programot tartottak Körmenden. Kiállítás megnyitóval kezdődött meg vasárnap a program a Kulturális Központ szervezésében. A tárlaton több körmendi alkotó munkáit mutatták be, köztük Zimmer Miklós, Köbli Csaba Krisztián, Panta Zoltán, Károlyi Barnabás és Major Lívi alkotásait, valamint a Foltosok klubjának munkáit. A programon a folyamán színpadi produkciókkal folytatódott a színházban. A fellépők között szerepelt a Körmendi Kastély Színház Társulat, valamint a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola báb csoportja is. A tehetségpaletta rendezvény célja az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a helyi és térségi tehetségek számára, valamint erősítse a közösségi és kulturális életet a városban. Altár Rába pikniket rendeznek júliusban Körmenden. Egy napos közösségi rendezvényen idézik fel az Altár Rába hangulatát július 11-én. Az Altár Rába piknik elnevezésű esemény a fesztivál korábbi helyszínén lesz. A programra azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak az Altár Rába közösségének, és szeretnék újra átélni a rendezvény sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok várják. Az esdzenei kínálatáról három a fesztivál történetéhez hosszú időn át kötődő lemezlovas, Johnny DJ, DJ Eddie és Rob Golyó gondoskodik. Két játékossal erősítette az Égisz Körmend. Takács Kristóf és Csuti Kornél a következő szezontól az Égisz Körmend férfi kosárlabda csapatában folytatja pályafutását, jelentette be a klub közösségi oldalán. A piros-feketék vasárnap tették közzé, hogy megállapodtak a két játékossal, akik a 2025-26-os idényben már a körmendi együttes keretét erősítik. Az Égisz Körmend az elmúlt hetekben megkezdte keretének kialakítását a következő bajnoki szezonra. A klub célja, hogy versenyképes együttest állítson össze a hazai élvonalban és a Magyar Kupa küzdelmeire. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Szemerei Samu építészeti és magas építési beruházásokért felelős államtitkárt bízta meg az országos főépítési feladatok ellátásával Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Szemerei Samu építészmérnök, városépítész, tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt két évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt, emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kiállítás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt. Montenegró 2028-ra a 28. EU tagállam lesz. Az Európai Unió a múlt hónapban kezdte meg Montenegró csatlakozási szerződésének kidolgozását, és most már visszaszámlálnak a következő bővítésig. Montenegró 2028-ra a 28. tagállam lesz, hangsúlyozta Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke. Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót lezáró sajtótájékoztató. Hozzátette, ez jelképesen is lezár egy korszakot, és jelzi, hogy az uniós bővítés újra tényleges politikai prioritássá vált.
0: Sporthírek.
1: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi nemzetek ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazakokat fogadják.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél, délutára 30 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: 99.8.
0: 99.8. Körmend rádiója.
1: Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági egyeztető fórumot tartanak a játszótérről. Kórus találkozót rendeznek a Batthyány Örökség Központban. Benyújtják az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági egyeztető fórumot tartanak szerdán a 208 lakások és a Dózsa utca környékén élők számára, hogy megvitassák a játszótérrel kapcsolatos kérdéseket. A fórumon dr. Hadnagy Ádám a 7-es számú, valamint Szép Dániel a 6-os számú választókerület önkormányzati képviselője várja az érintett lakókat. A megbeszélés célja, hogy a környéken élők közvetlenül elmondhassák véleményüket és javaslataikat a játszótér használatával, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban. A képviselők tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban számos észrevétel érkezett hozzájuk. A két önkormányzati képviselő az elmúlt hetekben egyeztetéseket folytatott a polgármesteri hivatal műszaki osztályával és a városgondnoksággal a lehetséges megoldásokról. Kórus találkozót rendeznek a Batthyány Örökség Központban. Közös koncertet ad a Körmendi Városi Vegyes Kar és vendégei június 12-én a Batthyány Örökség Központ színház termében. A hangversenyen közreműködnek Körmend általános iskoláinak kórusai, valamint a Celdömölki Liszt Ferenc Vegyes Kar. A fellépők a kórus irodalom különböző műfajaiból válogatott művekkel készülnek. Fakivágási, faápolási és űrszelvénytisztítási munkák kezdődtek Szentgotthárd több pontján, közölte a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A munkálatokat több ütemben végzik el. Az első szakaszban a Várkertben, valamint a Deák Ferenc, József Attila, Árpád, Mária és Hunyadi utcákban. A beavatkozások intézményi területeket is érintenek, köztük az óvodát, a bölcsödét és a családsegítő szolgálat környezetét. A cél, hogy javítsák a közterületi fák egészségi állapotát és növeljék a lakosság biztonságát. Vádat emeltek egy férfi ellen hamis euróbankjegyek felhasználása miatt. Pénzhamisítás, lopás és új pszichoaktív anyaga visszaélés miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyesség egy férfival szemben. A vád szerint hamis 50 eurós bankjegyekkel vásárolt Szombathelyen és Vasváron is, közölte a Vasvár megyei főügyészség. De más bűncselekményeket is elkövetett, egy sértettől, aki éppen a gépkocsijába pakolt be, ellopott egy ételtároló dobozt és egy pénztárcát, amelyel összesen 142.000 forint kárt okozott. A többszörösen büntetett előéletű férfit a járási ügyészség szabadságvesztésre ítélné. Országos szakmai torna az élen zártak a körmendi törpördögök. Két győzelemmel biztosított első helyét a körmendi törpördögök U11-es kosárlabda csapata az országos szakmai tornán, amelyet a hétvégén rendeztek Budapesten. A körmendiek először a Civis KK Debrecen együttesét győzték le 89-87-re, majd a második mérkőzésen a Vasas Akadémián húlták felül 90-80-ra. Két győzelemnek köszönhetően a körmendi törpördögök a torna élén végeztek, így megszerezték az első helyet. Benyújtják az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a cél kiegyensúlyozott tájékoztatás. Hozzátette, a hír szent, a vélemény pedig szabad. Dr. Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán azt közölte, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. A Toronto-Budapest közvetlen járattal új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika légi kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel. Kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Óriási Lego kiállítás nyílt Párizsban. Több mint 1 millió LEGO kockából építették meg a világ híres épületeinek másolatait azon a különleges kiállításon, amely Párizsban nyílt meg. A látogatók között nagy sikert aratott az Eiffel-torony LEGO változata, ami több mint 3 méter magas. A szervezők szerint a tárlat célja, hogy a gyerekek és felnőttek egyaránt kedvet kapjanak a kreatív építéshez. A kiállításon interaktív játékok és építőversenyek is várják az érdeklődőket. A rendezvény várhatóan több 10 000 látogatót vonz a nyári szezonban.
0: Sporthírek.
1: A Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött a Veszprém.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél, délutára 30 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangol.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A szociális központot támogatja a hétvégi főzőverseny bevétele. Tehetségpaletta programot tartottak Körmendben. Két játékossal erősítette az Égisz Körment. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A szociális központot támogatja a hétvégi főzőverseny bevétele. A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a kedvezményezettje ezúttal a hagyományos Rába Parti főzőversenynek. A jótékonysági eseményt ismét az Altár Rába Kft. Hívja életre az Ökocentrum területén. A szombati rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: Mindig felmérjük, hogy mire van szükség. Én szeretném, hogyha legalább egy 300-400 ezer forint közötti összeg összejönne, abból azért már tudnak bármit vásárolni, amire szükségük van. Ugye az ajánlott ára az 5-800 forint, kimennyit dob be, nincs ára, hanem becsületkasszáról van szó, és mindenki kitesz magáért. Én csak annyit kértem, hogy legalább 50 adagot főzzen egy csapat. Általában itt az egy tál étel, bár volt arra is példa, hogy gíroszt készítettek, vagy palacsintát sütöttek mellé. Most is úgy tudom, hogy ha Zoom barátok készülnek például süteményekkel is külön, gulyásoktól, a pörköltöktől, a káposztás, bográcsos, csülökig bármi előfordulhat.
1: Tehetségpaletta programot tartottak Körmenden. Kiállítás megnyitóval kezdődött meg vasárnap a program a Kulturális Központ szervezésében. A tárlaton több körmendi alkotó munkáit mutatták be, köztük Zimmer Miklós, Köbli Csaba Krisztián, Panta Zoltán, Károly Barnabás és Major Lívi alkotásait, valamint a Foltosok klubjának munkáit. A programon a folyamán színpadi produkciókkal folytatódott a színházban. A fellépők között szerepelt a Körmendi Kastély Színház társulat, valamint a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola báb csoportja is. A tehetségpaletta rendezvény célja az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a helyi és térségi tehetségek számára, valamint erősítse a közösségi és kulturális életet a városban. Altár Rába pikniket rendeznek júliusban Körmenden. Egy napos közösségi rendezvényen idézik fel az Altár Rába hangulatát július 11-én. Az Altár Rába piknik elnevezésű esemény a fesztivál korábbi helyszínén lesz. A programra azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak az Altár Rába közösségének, és szeretnék újra átélni a rendezvény sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok várják. Az esdzenei kínálatáról három a fesztivál történetéhez hosszú időn át kötődő lemezlovas, Johnny DJ, DJ Eddie és Rob Golyó gondoskodik. Két játékossal erősítette az Égisz Körmend. Takács Kristóf és Csuti Kornél a következő szezontól az Égisz Körmend férfi kosárlabda csapatában folytatja pályafutását, jelentette be a klub közösségi oldalán. A piros-feketék vasárnap tették közzé, hogy megállapodtak a két játékossal, akik a 2025-26-os idényben már a körmendi együttes keretét erősítik. Az Égisz Körmend az elmúlt hetekben megkezdte keretének kialakítását a következő bajnoki szezonra. A klub célja, hogy versenyképes együttest állítson össze a hazai élvonalban és a Magyar Kupa küzdelmeire. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Szemerei Samu építészeti és magas építési beruházásokért felelős államtitkárt bízta meg az országos főépítési feladatok ellátásával Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Szemerei Samu építészmérnök városépítész tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt két évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt, emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kiállítás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt. Montenegró 2028-ra a 28. EU tagállam lesz. Az Európai Unió a múlt hónapban kezdte meg Montenegró csatlakozási szerződésének kidolgozását, és most már visszaszámlálnak a következő bővítésig. Montenegró 2028-ra a 28. tagállam lesz, hangsúlyozta António Costa, az Európai Tanács elnöke. Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót lezáró sajtótájékoztató. Hozzátette, ez jelképesen is lezár egy korszakot, és jelzi, hogy az uniós bővítés újra tényleges politikai prioritássá vált.
0: Sporthírek.
1: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi nemzetek ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazakokat fogadják.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél, délutára 30 fokra melegszik a levegő.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: 99.8.
0: 99.8. Körmend rádiója.
1: Ráthangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági egyeztető fórumot tartanak a játszótérről. Kórus találkozót rendeznek a Batthyány Örökség Központban. Benyújtják az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági egyeztető fórumot tartanak szerdán a 208 lakások és a Dózsa utca környékén élők számára, hogy megvitassák a játszótérrel kapcsolatos kérdéseket. A fórumon dr. Hadnagy Ádám a 7-es számú, valamint Szép Dániel a 6-os számú választókerület önkormányzati képviselője várja az érintett lakókat. A megbeszélés célja, hogy a környéken élők közvetlenül elmondhassák véleményüket és javaslataikat a játszótér használatával, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban. A képviselők tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban számos észrevétel érkezett hozzájuk. A két önkormányzati képviselő az elmúlt hetekben egyeztetéseket folytatott a polgármesteri hivatal műszaki osztályával és a városgondnoksággal a lehetséges megoldásokról. Kórus találkozót rendeznek a Batthyány Örökség Központban. Közös koncertet ad a Körmendi Városi Vegyes Kar és vendégei június 12-én a Batthyány Örökség Központ színház termében. A hangversenyen közreműködnek Körmend általános iskoláinak kórusai, valamint a Celda Mölki Liszt Ferenc Vegyes Kar. A fellépők a kórus irodalom különböző műfajaiból válogatott művekkel készülnek. Fakivágási, faápolási és űrszelvénytisztítási munkák kezdődtek Szentgotthárd több pontján, közölte a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A munkálatokat több ütemben végzik el. Az első szakaszban a Várkertben, valamint a Deák Ferenc, József Attila, Árpád, Mária és Hunyadi utcákban. A beavatkozások intézményi területeket is érintenek, köztük az óvodát, a bölcsödét és a családsegítő szolgálat környezetét. A cél, hogy javítsák a közterületi fák egészségi állapotát és növeljék a lakosság biztonságát. Vádat emeltek egy férfi ellen hamis euróbankjegyek felhasználása miatt. Pénzhamisítás, lopás és új pszichoaktív anyaga visszaélés miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint hamis 50 eurós bankjegyekkel vásárolt Szombathelyen és Vasváron is, közölte a Vasvár megyei főügyészség, de más bűncselekményeket is elkövetett egy sértettől, aki éppen a gépkocsijába pakolt be, ellopott egy ételtároló dobozt és egy pénztárcát, amelyet összesen 142.000 forint kárt okozott. A többszörösen büntetett előéletű férfit a járási ügyészség szabadságvesztésre ítélni. Országos szakmai torna az élen zártak a körmendi törpördögök. Két győzelemmel biztosított első helyét a körmendi törpördögök U11-es kosárlabda csapata az országos szakmai tornán, amelyet a hétvégén rendeztek Budapesten. A körmendiek először a Civis KK Debrecen együttesét győzték le 89-87-re, majd a második mérkőzésen a Vasas Akadémián húlták felül 90-80-ra. Két győzelemnek köszönhetően a körmendi törpördögök a torna élén végeztek, így megszerezték az első helyet. Benyújtják az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a cél kiegyensúlyozott tájékoztatás. Hozzátette, a hír szent, a vélemény pedig szabad. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán azt közölte, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. A Toronto-Budapest közvetlen járattal új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika légi kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a két város összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel. Kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Óriási Lego kiállítás nyílt Párizsban. Több mint 1 millió LEGO kockából építették meg a világ híres épületeinek másolatait azon a különleges kiállításon, amely Párizsban nyílt meg. A látogatók között nagy sikert aratott az Eiffel-torony LEGO változata, ami több mint 3 méter magas. A szervezők szerint a tárlat célja, hogy a gyerekek és felnőttek egyaránt kedvet kapjanak a kreatív építéshez. A kiállításon interaktív játékok és építőversenyek is várják az érdeklődőket. A rendezvény várhatóan több 10 000 látogatót vonz a nyári szezonban.
0: Sporthírek.
1: A Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött a Veszprém.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél, délutára 30 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Közlekedési információk.
1: Halálos közúti baleset történt a 8-as számú főúton János házától nem messze Duka térségében. A hosszú peresztek János háza közötti szakaszt most nem lehet használni, azok, akik Veszprém felé indulnak, érdemes lekanyarodniuk Bögöte irányába és Kelét felé visszatérni a János házi körforgalomhoz. A 8-ason tehát halálos baleset, még a következő órában is valószínűleg teljes lesz itt az útzár. Duka térségében nem lehet használni a 8-ast. Nem messze tőlünk Magyarszecsőd belterületén pedig Trafipax a fehér dobozosból mérik a közlekedők sebességét, mint mindig. Köszönjük szépen ezt az infót, bármi egyebet látnak az utakon, jelezzék mondjuk Messenger üzenetben, facebook.com/körmendafam.
0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: A szociális központot támogatja a hétvégi főzőverseny bevétele. Tehetségpaletta programot tartottak Körmenden. Két játékossal erősítette az Aegis Körment, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A szociális központot támogatja a hétvégi főzőverseny bevétele. A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a kedvezményezettje ezúttal a hagyományos Rába Parti főzőversenynek. A jótékonysági eseményt ismét az Altár Rába Kft. Hívja életre az Ökocentrum területén. A szombati rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
3: Mindig felmérjük, hogy mire van szükség. Én szeretném, hogyha legalább egy 300-400 ezer forint közötti összeg összejönne, abból azért már tudnak bármit vásárolni, amire szükségük van. Ugye az ajánlott ára az 5-800 forint, ki mennyit dob be, nincs ára, hanem becsületkasszáról van szó, és mindenki kitesz magáért. Én csak annyit kértem, hogy legalább 50 adagot főzzen egy csapat. Általában itt az egy tál étel, bár volt arra is példa, hogy gíroszt készítettek, vagy palacsintát sütöttek mellé. Most is úgy tudom, hogy ha Zoom barátok készülnek például süteményekkel is külön, újásoktól, a pörköltöktől, a káposztás, bográcsos csülökig bármi előfordulhat.
2: Tehetségpaletta programot tartottak Körmenden. Kiállítás megnyitóval kezdődött meg vasárnap a program a Kulturális Központ szervezésében. A tárlaton több körmendi alkotó munkáit mutatták be, köztük Zimmer Miklós, Köbli Csaba Krisztián, Panta Zoltán, Károlyi Barnabás és Major Lívi alkotásait, valamint a Foltosok klubjának munkáit. A programon a folyamán színpadi produkciókkal folytatódott a színházban. A fellépők között szerepelt a Körmendi Kastély Színház Társulat, valamint a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola báb csoportja is. A tehetségpaletta rendezvény célja az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a helyi és térségi tehetségek számára, valamint erősítse a közösségi és kulturális életet a városban. Altárába pikniket rendeznek júliusban Körmenden. Egy napos közösségi rendezvényen idézik fel az Altárába hangulatát július 11-én. Az Altárába piknik elnevezésű esemény a fesztivál korábbi helyszínén lesz. A programra azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak az Altárába közösségének, és szeretnék újra átélni a rendezvény sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok várják. Az est zenei kínálatáról három a fesztivál történetéhez hosszú időn át kötődő lemezlovas, Johnny DJ, DJ Eddie és Rokkolyó gondoskodik. Két játékossal erősítette az Aegis Körmend. Takács Kristóf és Csuti Kornél a következő szezontól az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapatában folytatja pályafutását, jelentette be a klub közösségi oldalán. A piros-feketék vasárnap tették közzé, hogy megállapodtak a két játékossal, akik a 2025-26-os idényben már a körmendi együttes keretét erősítik. Az Aegis Körmend az elmúlt hetekben megkezdte keretének kialakítását a következő bajnoki szezonra. A klub célja, hogy versenyképes együttest állítson össze a hazai élvonalban és a Magyar Kupa küzdelmeire. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához. megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Szemerei Samu építészeti és magas építési beruházásokért felelős államtitkárt bízta meg az országos főépítési feladatok ellátásával Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Szemerei Samu építészmérnök városépítész tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt két évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt, emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kiállítás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt. Montenegró 2028-ra a 28. EU tagállam lesz. Az Európai Unió a múlt hónapban kezdte meg Montenegró csatlakozási szerződésének kidolgozását, és most már visszaszámlálnak a következő bővítésig. Montenegró 2028-ra a 28. tagállam lesz, hangsúlyozta António Costa, az Európai Tanács elnöke. Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót lezáró sajtótájékoztató. Hozzátette, ez jelképesen is lezár egy korszakot, és jelzi, hogy az uniós bővítés újra tényleges politikai prioritássá vált.
0: Sporthírek.
2: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi nemzetek ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazakokat fogadják.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél, délutára 30 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági egyeztető fórumot tartanak a játszótérről. Kórus találkozót rendeznek a Batthyány Örökség Központban. Benyújtják az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági egyeztető fórumot tartanak szerdán a 208 lakások és a Dózsa utca környékén élők számára, hogy megvitassák a játszótérrel kapcsolatos kérdéseket. A fórumon dr. Hadnagy Ádám a 7-es számú, valamint Szép Dániel a 6-os számú választókerület önkormányzati képviselője várja az érintett lakókat. A megbeszélés célja, hogy a környéken élők közvetlenül elmondhassák véleményüket és javaslataikat a játszótér használatával, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban. A képviselők tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban számos észrevétel érkezett hozzájuk. A két önkormányzati képviselő az elmúlt hetekben egyeztetéseket folytatott a polgármesteri hivatal műszaki osztályával és a városgondnoksággal a lehetséges megoldásokról. Kórus találkozót rendeznek a Batthyány Örökség Központban. Közös koncertet ad a Körmendi Városi Vegyeskar és vendégei június 12-én a Batthyány Örökség Központ színház termében. A hangversenyen közreműködnek Körmend általános iskoláinak kórusai, valamint a Celda Mölki Liszt Ferenc Vegyeskar. A fellépők a kórus irodalom különböző műfajaiból válogatott művekkel készülnek. Fakivágási, faápolási és űrszelvénytisztítási munkák kezdődtek Szentgotthárd több pontján, közölte a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A munkálatokat több ütemben végzik el. Az első szakaszban a Várkertben, valamint a Deák Ferenc, József Attila, Árpád, Mária és Hunyadi utcákban. A beavatkozások intézményi területeket is érintenek, köztük az óvodát, a bölcsödét és a családsegítő szolgálat környezetét. A cél, hogy javítsák a közterületi fák egészségi állapotát és növeljék a lakosság biztonságát. Vádat emeltek egy férfi ellen hamis euróbankjegyek felhasználása miatt. Pénzhamisítás, lopás és új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyesség egy férfival szemben. A vád szerint hamis 50 eurós bankjegyekkel vásárolt Szombathelyen és Vasváron is, közölte a Vasvár megyei főügyészség. De más bűncselekményeket is elkövetett, egy sértettől, aki éppen a gépkocsijába pakolt be, ellopott egy ételtároló dobozt és egy pénztárcát, amelyel összesen 142.000 forint kárt okozott. A többszörösen büntetett előéletű férfit a járási ügyészség szabadságvesztésre ítélni. Országos szakmai torna az élen zártak a körmendi törpördögök. Két győzelemmel biztosított első helyét a körmendi törpördögök U11-es kosárlabda csapata az országos szakmai tornán, amelyet a hétvégén rendeztek Budapesten. A körmendiek először a Civis KK Debrecen együttesét győzték le 89-87-re, majd a második mérkőzésen a Vasas Akadémián múlták felül 90-80-ra. Két győzelemnek köszönhetően a körmendi törpördögök a torna élén végeztek, így megszerezték az első helyet. Benyújtják az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a cél kiegyensúlyozott tájékoztatás. Hozzátette, a hír szent, a vélemény pedig szabad. Tör Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán azt közölte, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. A Toronto-Budapest közvetlen járattal új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika légi kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium államtitkára, a két város összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel. Kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Óriási LEGO kiállítás nyílt Párizsban. Több mint 1 millió LEGO kockával építették meg a világ híres épületeinek másolatait azon a különleges kiállításon, amely Párizsban nyílt meg. A látogatók között nagy sikert aratott az Eiffel-torony LEGO változata, ami több mint 3 méter magas. A szervezők szerint a tárlat célja, hogy a gyerekek és felnőttek egyaránt kedvet kapjanak a kreatív építéshez. A kiállításon interaktív játékok és építőversenyek is várják az érdeklődőket. A rendezvény várhatóan több 10 000 látogatót vonz a nyári szezonban.
0: Sporthírek.
1: A Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött a Veszprém.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél, délutára 30 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A szociális központot támogatja a hétvégi főzőverseny bevétele. Tehetségpaletta programot tartottak Görmendben. Két játékossal erősítette az Égisz Görmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A szociális központot támogatja a hétvégi főzőverseny bevétele. A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a kedvezményezettje ezúttal a hagyományos Rába Parti főzőversenynek. A jótékonysági eseményt ismét az Altárába Kft. Hívja életre az Ökocentrum területén. A szombati rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: Mindig felmérjük, hogy mire van szükség. Én szeretném, hogyha legalább egy 300-400 ezer forint közötti összeg összejönne, abból azért már tudnak bármit vásárolni, amire szükségük van. Ugye az ajánlott ára az 5-800 forint, ki mennyit dob be, nincs ára, hanem becsületkasszáról van szó, és mindenki kitesz magáért. Én csak annyit kértem, hogy legalább 50 adagot főzzenek csapat. Általában itt az egy tál étel, bár volt arra is példa, hogy gíroszt készítettek, vagy palacsintát sütöttek mellé. Most is úgy tudom, hogy ha Zoom barátok készülnek például süteményekkel is külön, gulyásoktól, a pörköltöktől, a káposztás, bográcsos csülökig bármi előfordulhat.
1: Tehetségpaletta programot tartottak Görmendben. Kiállítás megnyitóval kezdődött meg vasárnap a program a Kulturális Központ szervezésében. A tárlaton több görmendi alkotó munkáit mutatták be, köztük Zimmer Miklós, Köbli Csaba Krisztián, Panta Zoltán, Károly Barnabás és Major Lívi alkotásait, valamint a Foltosok klubjának munkáit. A programon a folyamán színpadi produkciókkal folytatódott a színházban. A fellépők között szerepelt a Görmendi Kastély Színház Társulat, valamint a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola báb csoportja is. A Tehetségpaletta rendezvény célja az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a helyi és térségi tehetségek számára, valamint erősítse a közösségi és kulturális életet a városban. Altárába pikniket rendeznek júliusban Görmendben. Egy napos közösségi rendezvényen idézik fel az Altárába hangulatát július 11-én. Az Altárába piknik elnevezésű esemény a fesztivál korábbi helyszínén lesz. A programra azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak az Altárába közösségének, és szeretnék újra átélni a rendezvény sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok várják. Az est zenei kínálatáról 3 a fesztivál történetéhez hosszú időn át kötődő lemezlovas, Johnny DJ, DJ Eddie és Rock Golyó gondoskodik. Két játékossal erősítette az Égisz Görmend. Takács Kristóf és Csuti Kornél a következő szezontól az Égisz Görmend férfi kosárlabda csapatában folytatja pályafutását, jelentette be a klub közösségi oldalán. A piros-feketék vasárnap tették közzé, hogy megállapodtak a két játékossal, akik a 2025-26-os idényben már a Görmendi együttes keretét erősítik. Az Égisz Görmend az elmúlt hetekben megkezdte keretének kialakítását a következő bajnoki szezonra. A klub célja, hogy versenyképes együttest állítson össze a hazai élvonalban és a Magyar Kupa küzdelmeire. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Szemerei Samu építészeti és magas építési beruházásokért felelős államtitkárt bízta meg az országos főépítési feladatok ellátásával Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Szemerei Samu építészmérnök, városépítész, tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt 2 évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt, emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kiállítás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt. Montenegró 2028-ra a 28. EU tagállam lesz. Az Európai Unió a múlt hónapban kezdte meg Montenegró csatlakozási szerződésének kidolgozását, és most már visszaszámlálnak a következő bővítésig. Montenegró 2028-ra a 28. tagállam lesz, hangsúlyozta António Costa, az Európai Tanács elnöke. Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót lezáró sajtótájékoztató. Hozzátette, ez jelképesen is lezár egy korszakot, és jelzi, hogy az uniós bővítés újra tényleges politikai prioritássá vált.
0: Sporthírek.
1: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi nemzetek ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazakokat fogadják.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél, délutára 30 fokra melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

le. Van itt bent, és csak Isten tudja miért éget. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másért a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági egyeztető fórumot tartanak a játszótérről. Kórus találkozót rendeznek a Batthyány Örökség Központban. Benyújtják az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági egyeztető fórumot tartanak szerdán a 208 lakások és a Dózsa utca környékén élők számára, hogy megvitassák a játszótérrel kapcsolatos kérdéseket. A fórumon dr. Hadnagy Ádám a 7-es számú, valamint Szép Dániel a 6-os számú választókerület önkormányzati képviselője várja az érintett lakókat. A megbeszélés célja, hogy a környéken élők közvetlenül elmondhassák véleményüket és javaslataikat a játszótér használatával, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban. A képviselők tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban számos észrevétel érkezett hozzájuk. A két önkormányzati képviselő az elmúlt hetekben egyeztetéseket folytatott a polgármesteri hivatal műszaki osztályával és a városgondnoksággal a lehetséges megoldásokról. Kórus találkozót rendeznek a Batthyány Örökség Központban. Közös koncertet ad a Körmendi Városi Vegyes Kar és vendégei június 12-én a Batthyány Örökség Központ színház termében. A hangversenyen közreműködnek Körmend általános iskoláinak kórusai, valamint a Celdömölki Liszt Ferenc Vegyes Kar. A fellépők a kórus irodalom különböző műfajaiból válogatott művekkel készülnek. Fakivágási, faápolási és űrszelvénytisztítási munkák kezdődtek Szentgotthárd több pontján, közölte a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A munkálatokat több ütemben végzik el. Az első szakaszban a Várkertben, valamint a Deák Ferenc, József Attila, Árpád, Mária és Hunyadi utcákban. A beavatkozások intézményi területeket is érintenek, köztük az óvodát, a bölcsödét és a családsegítő szolgálat környezetét. A cél, hogy javítsák a közterületi fák egészségi állapotát és növeljék a lakosság biztonságát. Vádat emeltek egy férfi ellen hamis euróbankjegyek felhasználása miatt. Pénzhamisítás, lopás és új pszichoaktív anyaga visszaélés miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyesség egy férfival szemben. A vád szerint hamis 50 eurós bankjegyekkel vásárolt Szombathelyen és Vasváron is, közölte a Vasvár megyei főügyészség. De más bűncselekményeket is elkövetett, egy sértettől, aki éppen a gépkocsijába pakolt be, ellopott egy ételtároló dobozt és egy pénztárcát, amelyel összesen 142.000 forint kárt okozott. A többszörösen büntetett előéletű férfit a járási ügyészség szabadságvesztésre ítélné. Országos szakmai torna az élen zártak a körmendi törpördögök. Két győzelemmel biztosított első helyét a körmendi törpördögök U11-es kosárlabda csapata az országos szakmai tornán, amelyet a hétvégén rendeztek Budapesten. A körmendiek először a Civis KK Debrecen együttesét győzték le 89-87-re, majd a második mérkőzésen a Vasas Akadémián múlták felül 90-80-ra. Két győzelemnek köszönhetően a körmendi törpördögök a torna élén végeztek, így megszerezték az első helyet. Benyújtják az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a cél kiegyensúlyozott tájékoztatás. Hozzátette, a hír szent, a vélemény pedig szabad. Tör Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán azt közölte, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. A Toronto-Budapest közvetlen járattal új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika légi kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel. Kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Óriási LEGO kiállítás nyílt Párizsban. Több mint 1 millió LEGO kockából építették meg a világ híres épületeinek másolatait azon a különleges kiállításon, amely Párizsban nyílt meg. A látogatók között nagy sikert aratott az Eiffel-torony Lego változata, ami több mint 3 méter magas. A szervezők szerint a tárlat célja, hogy a gyerekek és felnőttek egyaránt kedvet kapjanak a kreatív építéshez. A kiállításon interaktív játékok és építőversenyek is várják az érdeklődőket. A rendezvény várhatóan több 10 000 látogatót vonz a nyári szezonban.
0: Sporthírek.
1: A Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött a Veszprém.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma a napsütésé lesz a főszerep, csak kevés fátyol, illetve gomoly felhő lesz az égen. Az ország legnagyobb részén száraz időben lesz részünk, számottevő csapadék nem várható. Helyenként megélénkülhet a szél, délutára 30 fokra melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Szép napot mindenkinek, elindult a hétfő délután itt a 99.8-on. Tóth Cili vagyok ma is a mikrofonnál, és ott leszek itt az éterben. Jó szokásomhoz híven ma is hozok jó kis érdekességeket, szolgáltatom a hasznos infokat, na meg persze itt szólnak a térség legjobb zenéi, úgyhogy érdemes lesz mindenképpen velünk tartani, illetve velem tartani. Offenbach, Sophie Pamart és Rickston után Laurie és a Kontakt Hiba című tavalyi sikerével megyünk tovább. Ezzel kívánok mindenkinek kitartást a munkához, és persze jó rádiózást. Köszönöm.

0: Közlekedési információk.
1: Ma is érdemes a térségben több helyütt óvatosabban autózni, hiszen dolgoznak például Csákány-Doroszló és Szent Gotthárd közt. A 8-as számú főúton itt kaszálás lassítja a haladást a 179 és a 186-os kilométer szelvényben. Kátyúznak a Nádas-Csákány-Doroszló összekötő úton, itt mintegy 8 kilométeren át kell forgalomkorlátozásra és útszűkületre számítani. A 86-oson is kaszálnak, mégpedig a 39-es és a 48-as kilométer szelvény közt, így Nádasd és Szőcerimány közt kell mindenképpen körültekintőbben autózni. Forgalomkorlátozás van a Daraboshegyi bekötő úton, Nádas térségében, itt is kátyúzás miatt kell lassabban autózni. Rum térségében pedig ugyancsak kaszálás miatt van félpályás út zár a 87-es számú főúton. Én ezeket a közlekedési infokat hoztam és látom most. Ha önök is tapasztalnak valamit, azt bátran küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére, hogy aki később indul útnak, ő is tudjon rajtunk keresztül és tájékozódni. Vezessenek óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze egymásra az utakon.
0: A legfrissebb közlekedési információkat a Gángó Tours szállította.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per vészám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Reklámot hallottak.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, Rádha.

THD Cascada és a Boy Turn Me című legfrissebb közös forgott a 99.8-on. Ma igazi nyári időnk van, sok napsütés mellett a gomoly felhők csak időnként zavarják meg az eget, komolyabb csapadékra viszont nem kell készülni. A hőmérséklet délutánra 29 fok közt alakul, és a szél is többnyire mérsékelt marad, és nem véletlen, hogy ilyenkor sokan Medárdot figyelik, hiszen június 8-a van Medárd napja, amelyhez az egyik legismertebb magyar időjárási néphiedelem kapcsolódik. A mondás szerint ugyanis a Medárd napján esik, akkor 40 napig esős marad az idő, ha pedig süt a nap, 40 napos szárazság következik. Érdekesség, hogy maga Szent Medárd valójában nem időjós volt. Az 5.-6. században élt püspök, a munkások, napszámosok és méhészek védőszentje, nevét mégis az időjárással kapcsolta össze a néphagyomány. A régi emberek különféle jelekből próbálták meg ugye korábban megjósolni az esőt, és úgy tartották, ha sok béka bújik elő, a tyúkok a porban fürdenek, vagy a vakond magas túrásokat készít, akkor hamarosan megérkezik a csapadék. Az ország különböző részei más-más hiedelmek éltek, volt olyan vidék, ahol ha Medárd napján sütött a nap, akkor úgy vélték, hogy édes lesz a bor, ha viszont esik, akkor savanyú. De voltak olyan települések is, illetve országrészek, ahol például ezen a napon nem volt tanácsos fürödni, mert a vizek királya áldozatot követel. Szóval, hogy idén beigazolódik-e a 40 napos jóslat, azt még egyelőre nem tudni, de az biztos, hogy a mai napsütéses idő sokaknak reményt ad arra, hogy a következő hetekben is velünk marad a

Holnap délután egy különleges tárlat nyílik a Pécsi Tudomány Egyetem Egyetemi Könyvtár és Tudás Központban, mégpedig a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon a Magyar Fotóművészek Világszövetségének szervezésében. A tárlat különlegessége, hogy a körmendi 3FK Fotóklub is képviselteti magát, mégpedig Jámbori Tamás, Károlyi Barnabás, illetve Fekete Tamás személyében, és magát a tárlatot is Fekete Tamás, a 3FK Fotóklub vezetője, illetve a Magyar Fotóművészek Világszövetsége Pannon régiójának alelnöke nyitja meg. Szóval, ha valaki esetleg Pécsen jár holnap, vagy valamely körmendi ismerőse ott él, vagy éppen ott tartózkodik, az mindenképpen látogasson el a Tudományi Egyetem Egyetemi Könyvtár és Tudás Központba, hiszen holnap délután 5 órakor nyílik a 25. Nemzetközi Magyar Fotószalon körmendi alkotók munkáival is. Csak egy kicsit.

Laposi Gabi vált itt a stúdióban, hiszen mindjárt 2 óra hozza a legfontosabb híreket, infókat. Önök azonban ne menjenek nagyon messzire a készülékektől. Jövünk vissza a hírek után, és folytatjuk a délutánt. Számítok a figyelmükre.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
1: Buongiorno, signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: A szociális központot támogatja a hétvégi főzőverseny bevétele. Tehetségpaletta programot tartottak Körmenden. Két játékossal erősítette az Égisz Körment. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A szociális központot támogatja a hétvégi főzőverseny bevétele. A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a kedvezményezettje ezúttal a hagyományos Rába Parti főzőversenynek. A jótékonysági eseményt ismét az Altár Rába Kft. Hívja életre az Ökocentrum területén. A szombati rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
6: Mindig felmérjük, hogy mire van szükség. Én szeretném, hogyha legalább egy 300-400 000 forint közötti összeg összejönne, abból azért már tudnak bármit vásárolni, amire szükségük van. Ugye az ajánlott ára az 5-800 forint, ki mennyit dob be, nincs ára, hanem becsületkasszáról van szó, és mindenki kitesz magáért. Én csak annyit kértem, hogy legalább 50 adagot főzzenek csapat. Általában itt az egy tál étel, bár volt arra is példa, hogy gíroszt készítettek, vagy palacsintát sütöttek mellé. Most is úgy tudom, hogy ha Zoom barátok készülnek például süteményekkel is külön, gulyásoktól, a pörköltöktől, a káposztás, bográsos csülökig bármi előfordulhat.
5: Tehetségpaletta programot tartottak Körmenden. Kiállítás megnyitóval kezdődött meg vasárnap a program a Kulturális Központ szervezésében. A tárlaton több körmendi alkotó munkáit mutatták be, köztük Zimmer Miklós, Köbli Csaba Krisztián, Panta Zoltán, Károly Barnabás és Major Lívi alkotásait, valamint a Foltosok klubjának munkáit. A programon a folyamán színpadi produkciókkal folytatódott a színházban. A fellépők között szerepelt a Körmendi Kastély Színház társulat, valamint a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola báb csoportja is. A tehetségpaletta rendezvény célja az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a helyi és térségi tehetségek számára, valamint erősítse a közösségi és kulturális életet a városban. Altár Rába pikniket rendeznek júliusban Körmenden. Egynapos közösségi rendezvényen idézik fel az Altár Rába hangulatát július 11-én. Az Altár Rába piknik elnevezésű esemény a fesztivál korábbi helyszínén lesz. A programra azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak az Altár Rába közösségének, és szeretnék újra átélni a rendezvény sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok várják. Az esdenei kínálatáról 3 a fesztivál történetéhez hosszú időn át kötődő lemezlovas, Johnny DJ, DJ Eddie és Rókolyó gondoskodik. Két játékossal erősítette az Égisz Körmend. Takács Kristóf és Csuti Kornél a következő szezontól az Égisz Körmend férfi kosárlabda csapatában folytatja pályafutását, jelentette be a klub közösségi oldalán. A piros-feketék vasárnap tették közzé, hogy megállapodtak a két játékossal, akik a 2025-26-os idényben már a körmendi együttes keretét erősítik. Az Égisz Körmend az elmúlt hetekben megkezdte keretének kialakítását a következő bajnoki szezonra. A klub célja, hogy versenyképes együttest állítson össze a hazai élvonalban és a Magyar Kupa küzdelmeire. már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Szemerei Samu építészeti és magas építési beruházásokért felelős államtitkárt bízta meg az országos főépítési feladatok ellátásával Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Szemerei Samu építészmérnök, városépítész, tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt 2 évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt, emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kiállítás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt. Montenegró 2028-ra a 28. EU tagállam lesz. Az Európai Unió a múlt hónapban kezdte meg Montenegró csatlakozási szerződésének kidolgozását, és most már visszaszámlálnak a következő bővítésig. Montenegró 2028-ra a 28. tagállam lesz, hangsúlyozta António Costa, az Európai Tanács elnöke, divatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót lezáró sajtótájékoztató. Hozzátette, ez jelképesen is lezár egy korszakot, és jelzi, hogy az uniós bővítés újra tényleges politikai prioritássá vált.
4: Sporthírek.
5: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi nemzetek ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazakokat fogadják.
4: Időjárás jelentés.
5: Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúl a negyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sokfelé kísérhetik élénk lökések, majd északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. A legmelegebb órákban 29 fokra van kilátás.
4: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Egy újabb órája indult el a délutánunknak itt a 99.8-on. Tóth Cili vagyok, továbbra is tartsanak velem. Alex Warren és Kelly Clarkson indították ezt az órát, a folytatásban pedig Miley Cyrus-szal megyünk tovább. Az Avatar 3 betétdala Dream is One szól, ráthangolva jó rádiózást továbbra is.

0: 99.8. Körment rádiója.
1: Ráfongolva.
2: Magam, hogy este körbe-körbe szédelek, van még

Five és a Lost forgott nálunk itt a Körmend FM-en, és hát a folytatásban is megyünk tovább. Lakossági egyeztető fórumot tart 10-én, június 10-én szerdán a 208-as lakások és a Dózsa-György utca lakói részére. Dr. Hadnagy Ádám és Szép Dániel önkormányzati képviselők este 7 órára várják az érdeklődőket, illetve az illetékeseket, úgyhogy mindenképpen érdemes elmenni erre a lakossági egyeztető fórumra, ahol egyébként az elmúlt időszakban felmerült kérdésekre igyekszenek választ és megoldást találni a képviselők. Tehát lakossági egyeztető fórum június 10-én este 7 órától a 208-as lakások és a Dózsa-György utca lakói részére. Mi pedig megyünk tovább. Közérdekű info után megyünk tovább a zenék sorában Flo Rida és David Guetta közösével. Club Can't Handle Me, ez a siker szól nálunk. Ráthangol.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jó árdiszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Kinli termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwe innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwe telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Léla Sáksz és a Star Walking forgott a 99.8-on. A szabadban töltött idő remek kikapcsolódás, viszont ilyenkor a kullancsokra is érdemes odafigyelni. Ezek az élősködők ma már nem csak az erdőkben, hanem bizony a parkokban és a kertekben is előfordulhatnak, és olyan betegségeket terjeszthetnek, mint a Lyme-kór vagy a vírusos agyvelőgyulladás. A Nébih arra figyelmeztet, hogy a kullancsok a házi állatokra is veszélyt jelentenek. A kutyák és macskák könnyen hazavihetik őket a bundájukban, ezért fontos a megfelelő kullancs elleni védelem és a rendszeres átvizsgálás séta vagy kirándulás után. A szakemberek szerint néhány percnyi odafigyeléssel sok kellemetlenség megelőzhető, így biztonságosabban élvezhetjük a természetet kedvenceinkkel együtt. A kullancsok elleni védekezés európai szinten is egyre nagyobb figyelmet kap. Egy nemzetközi együttműködés keretében például több ország szakemberei figyelik a kullancsok és más betegségeket terjesztő élőlények elterjedését, hogy minél korábban felismerhessék fertőzés veszélyt. Tehát itt a nyári időszakban is érdemes még nagyobb figyelmet fordítani magunkra is, na meg házi kedvenceinkre is.

0: Igen.
1: Egy újabb óra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabi vált ismét a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök vissza a hírek után, és folytatjuk a délutánt, úgyhogy önök sem menjenek nagyon messzire a készülékektől.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen. Csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwee innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwee telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
4: Jó árdiszkont! Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink, 1,75-ös Fanta és Sprite, másfél literes Killy termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj két darab Peroni fél literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd egy darab ajándék alkoholmentes fél literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum két ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Lakossági egyeztető fórumot tartanak a játszótérről. Kórus találkozót rendeznek a Batthyány Örökség Központban. Benyújtják az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági egyeztető fórumot tartanak szerdán a 208 lakások és a Dózsa utca környékén élők számára, hogy megvitassák a játszótérrel kapcsolatos kérdéseket. A fórumon dr. Hadnagy Ádám a 7-es számú, valamint Szép Dániel a 6-os számú választókerület önkormányzati képviselője várja az érintett lakókat. A megbeszélés célja, hogy a környéken élők közvetlenül elmondhassák véleményüket és javaslataikat a játszótér használatával, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban. A képviselők tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban számos észrevétel érkezett hozzájuk. A két önkormányzati képviselő az elmúlt hetekben egyeztetéseket folytatott a polgármesteri hivatal műszaki osztályával és a városgondnoksággal a lehetséges megoldásokról. Kórus találkozót rendeznek a Batthyány Örökség Központban. Közös koncertet ad a Körmendi Városi Vegyes Kar és vendégei június 12-én a Batthyány Örökség Központ színház termében. A hangversenyen közreműködnek Körmend általános iskoláinak kórusai, valamint a Celda Mölki Liszt Ferenc Vegyes Kar. A fellépők a kórus irodalom különböző műfajaiból válogatott művekkel készülnek. Fakivágási, faápolási és űrszelvénytisztítási munkák kezdődtek Szentgotthárd több pontján, közölte a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A munkálatokat több ütemben végzik el. Az első szakaszban a Várkertben, valamint a Deák Ferenc, József Attila, Árpád, Mária és Hunyadi utcákban. A beavatkozások intézményi területeket is érintenek, köztük az óvodát, a bölcsödét és a családsegítő szolgálat környezetét. A cél, hogy javítsák a közterületi fák egészségi állapotát és növeljék a lakosság biztonságát. Vádat emeltek egy férfi ellen hamis euróbankjegyek felhasználása miatt. pénzhamisítás, lopás és új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyesség egy férfival szemben. A vád szerint hamis 50 eurós bankjegyekkel vásárolt Szombathelyen és Vasváron is, közölte a Vasvár megyei főügyészség. De más bűncselekményeket is elkövetett, egy sértettől, aki éppen a gépkocsijába pakolt be, ellopott egy ételtároló dobozt és egy pénztárcát, amelyet összesen 142.000 forint kárt okozott. A többszörösen büntetett előéletű férfit a járási ügyészség szabadságvesztésre ítélni. Országos szakmai torna az élen zártak a körmendi törpördögök. Két győzelemmel biztosított első helyét a körmendi törpördögök U11-es kosárlabda csapata az országos szakmai tornán, amelyet a hétvégén rendeztek Budapesten. A körmendiek először a Civis KK Debrecen együttesét győzték le 89-87-re, majd a második mérkőzésen a Vasas Akadémián múlták felül 90-80-ra. Két győzelemnek köszönhetően a körmendi törpördögök a torna élén végeztek, így megszerezték az első helyet. Benyújtják az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a cél kiegyensúlyozott tájékoztatás. Hozzátette, a hír szent, a vélemény pedig szabad. Tör Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán azt közölte, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. A Toronto-Budapest közvetlen járattal új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika légi kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium államtitkára, a két város összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel. Kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Óriási LEGO kiállítás nyílt Párizsban. Több mint 1 millió LEGO kockából építették meg a világ híres épületeinek másolatait azon a különleges kiállításon, amely Párizsban nyílt meg. A látogatók között nagy sikert aratott az Eiffel-torony LEGO változata, ami több mint 3 méter magas. A szervezők szerint a tárlat célja, hogy a gyerekek és felnőttek egyaránt kedvet kapjanak a kreatív építéshez. A kiállításon interaktív játékok és építőversenyek is várják az érdeklődőket. A rendezvény várhatóan több 10 000 látogatót vonz a nyári szezonban.
0: Sporthírek.
5: A Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött a Veszprém.
0: Időjárás jelentés.
5: Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúl a negyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sokfelé kísérhetik élénk lökések, majd északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. A legmelegebb órákban 29 fokra van kilátás.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

Pink és Basti indították útjára a soron következő óráját a délutánunknak. Itt a 99.83 perccel vagyunk, 4:15 előtt én továbbra is Lóczali vagyok, tartsanak velem. Ebben az órában is természetesen szemezgetünk majd az érdekességek közt, de mint mindig ezúttal is a zenéjé lesz a főszerep, úgyhogy már is indul John Legend és Blue Pump közöse a Good Night. Jó rádiózást!

0: lesz.
1: Ma este fél héttől immáron 12. alkalommal jelentkezik a Körmendi Városi Televízió csatornáján a Körmendi Szeme című magazin műsor, ahol egy legendás pályafutást idézhetünk vissza a szerkesztők segítségével, hiszen 25 profi szezon után elköszönt a pályától Ferenc Csaba, az Aegis Körmend ikonikus csapat kapitánya, az utolsó mérkőzésén pedig még 20 ponttal és emlékezetes triplákkal örvendeztette meg a szurkolókat, akik megható pillanatok közt búcsúztak kedvencüktől. A Körmendi Szemmel mai adásában tehát Ferenc Csaba búcsúztatását idézhetjük vissza, és nézhetjük meg, hogy hogy köszönt el a klub, a csapattársak és a közönség a körmendi kosárlabda egyik legnagyobb alakjától. Tehát este fél héttől Körmendi Szemmel a Körmendi Városi Televízió csatornáján.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Buszrendelés, buszbérlés egyszerűen, csoportos utazás kényelmesen. Gango Tours, nádasd! Buszos túrák, osztálykirándulások, külföldi és belföldi személyszállítás, modern és kényelmes autóbuszokkal egész évben. Szervezzetek utakat, töltsük meg a buszokat! Gango Tours! Keressétek szolgáltatásainkat a Facebookon, vagy hívjátok a 0630 739 2750-es telefonszámot.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Igényes környezet, örökzöld kertészet. www.örökzöld.hu.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Taylor Swift, Sabrina Carpenter és a The Life of a Showgirl forgott a 99-80, három év után pedig új albummal jelentkezik a Muse. A zenekar 10. stúdió elemeze a The Wow Signal június 26-án fog megjelenni. A cím az 1977-ben észlelt, máig megfejtetlen Wow Signal rádió jelre utal, amely az asztrofizika egyik legismertebb rejtélye. A banda szerint az új lemez erősen sci-fi ihletésű lesz, miközben megőrzi a Muse-ra jellemző monumentális hangzás világot, és egyébként az új korong CD-n és bakeliten is megjelenik majd. Nálunk pedig, hogyha már Muse, akkor tőlük érkezik egy korábbi siker most itt a 99-80, Soul, a Starlight. Jó rádiózást!

Egy újabb óra végéhez érkezünk szép lassan. Lakosi Gabi vált a stúdióban, 4-kor hozza a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök majd vissza a hírek után. A mai délutánunk utolsó órájával. Tartsanak velem! Yes.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: UR Diszkont. Kellemes környezet, bőséges választék, udvarias kiszolgálás, és persze, hogy a jó árak. Aktuális akcióink. 1,75-ös Fanta és Sprite, 1,5 literes Killy termékek csak 599 forintos áron kaphatóak. Vásárolj 2 darab Peroni 1,5 literes dobozos citrom vagy vérnarancs alkoholmentes terméket, és legyen a tiéd 1 darab ajándék alkoholmentes 1,5 literes dobozos Peroni citrom vagy vérnarancs. Egy vásárlónapi maximum 2 ajándékra jogosult. Az akció időtartama június 1-től a készlet erejéig érvényes. UR Diszkont Körmenden, a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország, sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico, palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza, én csak itt vásárolok.
0: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
2: Ciao, ciao bella!
3: A biztonság szakértő szemmel. Komplex vagyonvédelem. www.inspect-véd.hu.
4: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
5: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
0: Reklámot hallottak.
3: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: A szociális központot támogatja a hétvégi főzőverseny bevétele. Tehetségpaletta programot tartottak Körmenden. Két játékossal erősítette az Égisz Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A szociális központot támogatja a hétvégi főzőverseny bevétele. A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a kedvezményezettje ezúttal a hagyományos Rába Parti főzőversenynek. A jótékonysági eseményt ismét az Altár Rába Kft. Hívja életre az Ökocentrum területén. A szombati rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
7: Mindig felmérjük, hogy mire van szükség. Én szeretném, hogyha legalább egy 300-400 000 forint közötti összeg összejönne, abból azért már tudnak bármit vásárolni, amire szükségük van. Ugye az ajánlott ára az 5-800 forint, ki mennyit dob be, nincs ára, hanem becsületkasszáról van szó, és mindenki kitesz magáért. Én csak annyit kértem, hogy legalább 50 adagot főzzenek csapat. Általában itt az egy tál étel, bár volt arra is példa, hogy gíroszt készítettek, vagy palacsintát sütöttek mellé. Most is úgy tudom, hogy ha Zoom barátok készülnek például süteményekkel is külön, gulyásoktól, a pörköltöktől, a káposztás, bográcsos, csülökig bármi előfordulhat.
6: Tehetségpaletta programot tartottak Körmenden. Kiállítás megnyitóval kezdődött meg vasárnap a program a Kulturális Központ szervezésében. A tárlaton több körmendi alkotó munkáit mutatták be, köztük Zimmer Miklós, Köbli Csaba Krisztián, Panta Zoltán, Károly Barnabás és Major Lívi alkotásait, valamint a Foltosok klubjának munkáit. A program a nap folyamán színpadi produkciókkal folytatódott a színházban. A fellépők között szerepelt a Körmendi Kastély Színház társulat, valamint a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola báb csoportja is. A Tehetségpaletta rendezvény célja az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a helyi és térségi tehetségek számára, valamint erősítse a közösségi és kulturális életet a városban. Alterába pikniket rendeznek júliusban Körmenden. Egy napos közösségi rendezvényen idézik fel az Alterába hangulatát július 11-én. Az Alterába piknik elnevezésű esemény a fesztivál korábbi helyszínén lesz. A programra azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak az Alterába közösségének, és szeretnék újra átélni a rendezvény sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok várják. Az est zenei kínálatáról három a fesztivál történetéhez hosszú időn át kötődő lemezlovas, Johnny DJ, DJ Eddie és Rokkolyó gondoskodik. Két játékossal erősítette az Aegis Körmend. Takács Kristóf és Csuti Kornél a következő szezontól az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapatában folytatja pályafutását, jelentette be a klub közösségi oldalán. A piros-feketék vasárnap tették közzé, hogy megállapodtak a két játékossal, akik a 2025-26-os idényben már a körmendi együttes keretét erősítik. Az Aegis Körmend az elmúlt hetekben megkezdte keretének kialakítását a következő bajnoki szezonra. A klub célja, hogy versenyképes együttest állítson össze a hazai élvonalban és a Magyar Kupa küzdelmeire. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Szemerei Samu építészeti és magas építési beruházásokért felelős államtitkárt bízta meg az országos főépítési feladatok ellátásával Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Szemerei Samu építészmérnök, városépítész, tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt két évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt, emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kiállítás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt. Montenegró 2028-ra a 28. EU tagállam lesz. Az Európai Unió a múlt hónapban kezdte meg Montenegró csatlakozási szerződésének kidolgozását, és most már visszaszámlálnak a következő bővítésig. Montenegró 2028-ra a 28. tagállam lesz, hangsúlyozta Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke. Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót lezáró sajtótájékoztató. Hozzátette, ez jelképesen is lezár egy korszakot, és jelzi, hogy az uniós bővítés újra tényleges politikai prioritássá vált.
3: Sporthírek.
6: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás Arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi nemzetek ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazakokat fogadják.
3: Időjárás jelentés.
6: Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúl a negyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sokfelé kísérhetik élénk lökések, majd északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. A legmelegebb órákban 29 fokra van kilátás.
3: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá

99.8 Körmend FM. Ráthangolva.

délután utolsó órája is elstartolt, itt a 99.83 perccel negyed öt előtt járunk, én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok, tartsanak velem. Sky Newman és BTS indították az órát, hamarosan az Ocho Macho és az élet adhat még forog nálunk, de előttük indítom az Entrance Thin Life című klasszikusát. Jó rádiózást! Get roll with the fever on the dance floor.

nothing sweet like my honey, but you'll have to lick before you can taste. Erre a Sztrafi és a Bonbon szólt a 99.8-on az elmúlt percekben. Egy jó kis zenés, de mégis filmes érdekességgel megyünk tovább. Dokumentumfilm készül ugyanis a Linkin Park történetéről. Az Unshattered című alkotást a zenekar DJ-je Joe Hahn rendezi, és várhatóan jóval több lesz egyszerű koncertfilmnél. A film bemutatja, hogyan dolgozta fel a banda Chester Bennington elvesztését, valamint azt az utat, amely a visszatéréshez vezetett. A rajongók betekintést kaphatnak abba is, hogy hogyan kezdődött az új korszak Emily Armstrong csatlakozásával. Az Unshattered a tervek szerint világszerte mozivászonra kerül, egy rövid előzetes pedig már elérhető a rajongók számára. Hogy mikor is készül el és lesz látható a dokumentumfilm, arról egyelőre nincsenek hírek.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban is verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje Gumi Hotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz, az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Reklámot hallottak.
0: A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Jazzy Hour.
1: Néhány perccel vagyunk, 4:30 után folytatódik a délután a 99.8-on. A Városi Vegyeskar idén is megrendezi hagyományos várkoncertjét, amelyre június 12-én este 6 órakor kerül sor a Batthyány Örökség Központ színház termébe. A várkoncerten közreműködnek a Városi Vegyeskar mellett a Körmendi Általános Iskolák kórusai, valamint a Celldömölki Liszt Ferenc Vegyeskar. Várnak tehát mindenkit sok szeretettel június 12-én este 6 órára a Batthyány Örökség Központ színház termébe a Városi Vegyeskar hagyományos várkoncertjére.

Charlie Puth újdonsága Beat Yourself Up forgott a 99.8-on, hamarosan jön a legjobb rész a Zapporo Jazztól. Itt lesz velünk Nelly Furtado is a Man Eater című klasszikusával, előttük pedig Lizzo és az About Damn Time szól. Jó rádiózást!

0: Utánunknak a végéhez mindjárt 5 óra Lakossi Gabi vált ismét a stúdióban, hozza a legfontosabb híreket, infókat. Aztán a folytatásban is szólnak nálunk a legjobb zenék, úgyhogy ne menjenek messzire a készülékektől. Én pedig megköszönöm, hogy velem töltötték a hét első délutánját, holnap ugyanígy 1 és 5 között leszek itt az éterben. Számítok akkor is a figyelmükre a készülékek túloldalán, tartsanak velem. Tóth Cilit hallották, további szép estét kívánok mindannyiuknak, és persze jó rádiózást velünk.
1: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pálya utca 3 per C alatt.
4: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
1: Buongiorno signorina e signora! Sono Marcello Napoliból! 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio! Pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Palma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8.
3: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Lakossági egyeztető fórumot tartanak a játszótérről. Kórus találkozót rendeznek a Batthyány Örökség Központban. Benyújtják az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági egyeztető fórumot tartanak szerdán a 208 lakások és a Dózsa utca környékén élők számára, hogy megvitassák a játszótérrel kapcsolatos kérdéseket. A fórumon dr. Hadnagy Ádám a 7-es számú, valamint Szép Dániel a 6-os számú választókerület önkormányzati képviselője várja az érintett lakókat. A megbeszélés célja, hogy a környéken élők közvetlenül elmondhassák véleményüket és javaslataikat a játszótér használatával, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban. A képviselők tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban számos észrevétel érkezett hozzájuk. A két önkormányzati képviselő az elmúlt hetekben egyeztetéseket folytatott a polgármesteri hivatal műszaki osztályával és a városgondnoksággal a lehetséges megoldásokról. Kórus találkozót rendeznek a Batthyány Örökség Központban. Közös koncertet ad a Körmendi Városi Vegyes Kar és vendégei június 12-én a Batthyány Örökség Központ színház termében. A hangversenyen közreműködnek Körmend általános iskoláinak kórusai, valamint a Celdömölki Liszt Ferenc Vegyes Kar. A fellépők a kórus irodalom különböző műfajaiból válogatott művekkel készülnek. Fakivágási, faápolási és űrszelvénytisztítási munkák kezdődtek Szentgotthárd több pontján, közölte a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A munkálatokat több ütemben végzik el. Az első szakaszban a Várkertben, valamint a Deák Ferenc, József Attila, Árpád, Mária és Hunyadi utcákban. A beavatkozások intézményi területeket is érintenek, köztük az óvodát, a bölcsödét és a családsegítő szolgálat környezetét. A cél, hogy javítsák a közterületi fák egészségi állapotát és növeljék a lakosság biztonságát. Vádat emeltek egy férfi ellen hamis euróbankjegyek felhasználása miatt. Pénzhamisítás, lopás és új pszichoaktív anyaga visszaélés miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyesség egy férfival szemben. A vád szerint hamis 50 eurós bankjegyekkel vásárolt Szombathelyen és Vasváron is, közölte a Vasvár megyei főügyészség. De más bűncselekményeket is elkövetett, egy sértettől, aki éppen a gépkocsijába pakolt be, ellopott egy ételtároló dobozt és egy pénztárcát, amelyel összesen 142.000 forint kárt okozott. A többszörösen büntetett előéletű férfit a járási ügyészség szabadságvesztésre ítélni. Országos szakmai torna az élen zártak a körmendi törpördögök. Két győzelemmel biztosított első helyét a körmendi törpördögök U11-es kosárlabda csapata az országos szakmai tornán, amelyet a hétvégén rendeztek Budapesten. A körmendiek először a Civis KK Debrecen együttesét győzték le 89-87-re, majd a második mérkőzésen a Vasas Akadémián húlták felül 90-80-ra. Két győzelemnek köszönhetően a körmendi törpördögök a torna élén végeztek, így megszerezték az első helyet. Benyújtják az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a cél kiegyensúlyozott tájékoztatás. Hozzátette, a hír szent, a vélemény pedig szabad. Törzs Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán azt közölte, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. A Toronto-Budapest közvetlen járattal új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika légi kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára, a két város összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel. Kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Óriási LEGO kiállítás nyílt Párizsban. Több mint 1 millió LEGO kockából építették meg a világ híres épületeinek másolatait azon a különleges kiállításon, amely Párizsban nyílt meg. A látogatók között nagy sikert aratott az Eiffel-torony LEGO változata, ami több mint 3 méter magas. A szervezők szerint a tárlat célja, hogy a gyerekek és felnőttek egyaránt kedvet kapjanak a kreatív építéshez. A kiállításon interaktív játékok és építőversenyek is várják az érdeklődőket. A rendezvény várhatóan több 10 000 látogatót vonz a nyári szezonban.
3: Sporthírek.
5: A Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött a Veszprém.
3: Időjárás jelentés.
5: Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunán túl a negyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sokfelé kísérhetik élénk lökések, majd északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. A legmelegebb órákban 29 fokra van kilátás.
3: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: lelkek rajta vagyok a beat-en. Semmiből mi miatt minden hitemet elveszítem. Az éjszakok csak jönnek, mennek, de a zene stabilan itt van. Ugyanúgy más dimenziókba visz, mint hatodikban. Benne tükröződöm tisztán, vele nem eshetek el. Tőle lettem az, aki vagyok, vele temessetek el.
1: Körmend FM. A körmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: 8-as gumiszerviz, ahol mindig a legjobb árakat találja. Gumiabroncsokat, alufelniket, nagy választékban és verhetetlen árakon kínálunk. Gumiabroncs nyomás ellenőrző szenzorok értékesítése, kiolvasása, tanítása a 8-as gumiszerviznél. És hogy a tárolásra se legyen gondja, kérje gumihotel szolgáltatásunkat. 8-as gumiszerviz. Az akciók részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Megbízhatóság és szakképzettség a gumiabroncsban. 8-as gumiszerviz.
2: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
3: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstöltáruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

99.8. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Tökéletes ballagási ajándékok a Zsigmond Ékszernél. A fiatalok legkedveltebb márkái június 20-áig akcióban. Guess, Calvin Klein, Fossil, Tommy Hilfiger, karórák és ékszerek 10% kedvezménnyel. Választhat továbbá értékálló arany vagy ezüst ékszert kedvező alapáron 10% kedvezménnyel. Ha maradandó emléket ajándékoznak, keresse fel üzleteinket, vagy tájékozódjon a zsigmondékszer.hu oldalon.
2: Úgy emlékeznek, csak az a szép zöld gyep. Tavasz is tart az Acme Kft. Szervizében. Kertészeti kereskedésünkben a legújabb profi gépeket találja. Fűnyírók, kerti traktorok, fűkaszák, kapálógépek, sövényvágók, ágvágók, négyütemű robbanómotorok, valamint öntözéstechnikai termékek és kerti szivattyúk széles választéka várja Önt az Acme Kft. Szervizében, ahol szakértő kollégáink mindenben segítséget nyújtanak. Keressen minket Szombathelyen, a Pályautca 3/C alatt.
3: Megjelent László Evelyn májusi eső című újdonsága. A dalt hallgasd az online streaming felületeken.

0: Tudta, hogy egy jó homlokzatszigetelés akár drasztikusan csökkentheti a rezsijét? Mi közel 10 éve foglalkozunk szigeteléssel, tapasztalt csapattal, megbízható háttérrel segítünk spórolni és korszerűsíteni az otthonát. Ne hagyja ki! Megtalál minket a www.ingyenszigetelünk.hu weboldalon.
1: Buongiorno signorina e signora, sono Marcello Napoliból. 12 éve élek itt Magyarország. Sajnos ritkán tudok menni haza Olaszország, de a örökzöld kertészet segít honvágyon. Azok a bellissimo növények, oddio, pont olyanok, mint otthon mamma kertjében. Magnifico! Pálma, oleandro, leander, fehér, bordo, róza. Én csak itt vásárolok.
2: Igényes környezet, örökzöld kertészet, egy csepp mediterrán hangulat, akár az önkertjében is. www.örökzöld.hu.
1: Ciao, ciao bella!
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: A szociális központot támogatja a hétvégi főzőverseny bevétele. Tehetségpaletta programot tartottak Körmenden. Két játékossal erősítette az Égisz Körment. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A szociális központot támogatja a hétvégi főzőverseny bevétele. A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a kedvezményezettje ezúttal a hagyományos Rába Parti főzőversenynek. A jótékonysági eseményt ismét az Altár Rába Kft. Hívja életre az Ökocentrum területén. A szombati rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
6: Mindig felmérjük, hogy mire van szükség. Én szeretném, hogyha legalább egy 300-400 ezer forint közötti összeg összejönne, abból azért már tudnak bármit vásárolni, amire szükségük van. Ugye az ajánlott ára az 5-800 forint, ki mennyit dob be, nincs ára, hanem becsületkasszáról van szó, és mindenki kitesz magáért. Én csak annyit kértem, hogy legalább 50 adagot főzzen egy csapat. Általában itt az egy tál étel, bár volt arra is példa, hogy gíroszt készítettek, vagy palacsintát sütöttek mellé. Most is úgy tudom, hogy ha Zoom barátok készülnek például süteményekkel is külön, újásoktól, a pörköltöktől, a káposztás, bográcsos csülökig bármi előfordulhat.
5: Tehetségpaletta programot tartottak Körmenden. Kiállítás megnyitóval kezdődött meg vasárnap a program a Kulturális Központ szervezésében. A tárlaton több körmendi alkotó munkáit mutatták be, köztük Zimmer Miklós, Köbli Csaba Krisztián, Panta Zoltán, Károlyi Barnabás és Major Lívi alkotásait, valamint a Foltosok klubjának munkáit. A programon a folyamán színpadi produkciókkal folytatódott a színházban. A fellépők között szerepelt a Körmendi Kastély Színház társulat, valamint a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola báb csoportja is. A tehetségpaletta rendezvény célja az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a helyi és térségi tehetségek számára, valamint erősítse a közösségi és kulturális életet a városban. Altárába pikniket rendeznek júliusban Körmenden. Egy napos közösségi rendezvényen idézik fel az Altárába hangulatát július 11-én. Az Altárába piknik elnevezésű esemény a fesztivál korábbi helyszínén lesz. A programra azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak az Altárába közösségének, és szeretnék újra átélni a rendezvény sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok várják. Az est zenei kínálatáról három a fesztivál történetéhez hosszú időn át kötődő lemezlovas, Johnny DJ, DJ Eddie és Rókgolyó gondoskodik. Két játékossal erősítette az Égisz Körmend. Takács Kristóf és Csuti Kornél a következő szezontól az Égisz Körmend férfi kosárlabda csapatában folytatja pályafutását, jelentette be a klub közösségi oldalán. A piros-feketék vasárnap tették közzé, hogy megállapodtak a két játékossal, akik a 2025-26-os idényben már a körmendi együttes keretét erősítik. Az Égisz Körmend az elmúlt hetekben megkezdte keretének kialakítását a következő bajnoki szezonra. A klub célja, hogy versenyképes együttest állítson össze a hazai élvonalban és a Magyar Kupa küzdelmeire. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához. megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Német Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Szemerei Samu építészeti és magas építési beruházásokért felelős államtitkárt bízta meg az országos főépítési feladatok ellátásával Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Szemerei Samu építészmérnök városépítész tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt két évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt, emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kiállítás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt. Montenegró 2028-ra a 28. EU tagállam lesz. Az Európai Unió a múlt hónapban kezdte meg Montenegró csatlakozási szerződésének kidolgozását, és most már visszaszámlálnak a következő bővítésig. Montenegró 2028-ra a 28. tagállam lesz, hangsúlyozta António Costa, az Európai Tanács elnöke. Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót lezáró sajtótájékoztató. Hozzátette, ez jelképesen is lezár egy korszakot, és jelzi, hogy az uniós bővítés újra tényleges politikai prioritássá vált.
4: Sporthírek.
5: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi nemzetek ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazakokat fogadják.
4: Időjárás jelentés.
5: Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sokfelé kísérhetik élénk lökések, majd északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. A legmelegebb órákban 29 fokra van kilátás.
4: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: valahol alszik már egy apró
1: igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel. Ami...

gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédekhöz, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fáradt fénybolog vándormadár. Mi mást is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de ha csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon, elköszönök magamtól, ég.

szakadok, akkor is vannak rossz akarók, zöldek meg sárgák. Nem változom a világ feled, de persze sok más, ebből más lát. Ha hibázok, falhoz állít a gyerekhad, kicsúfol és kiröhög, pedig veletek játszani, hisz ez vagyok én is kölyök. És mivé válik személytelen személyem, hogyha a városba megy? Körülöttem halott vélt történetekből, ők határoznak meg. Van, hogy megszeretgetnek majd, eldobnak, mert miért vagyok másért, hogy igazi maradjak.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági egyeztető fórumot tartanak a játszótérről. Kórus találkozót rendeznek a Batthyány Örökség Központban. Benyújtják az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági egyeztető fórumot tartanak szerdán a 208 lakások és a Dózsa utca környékén élők számára, hogy megvitassák a játszótérrel kapcsolatos kérdéseket. A fórumon dr. Hadnagy Ádám a 7-es számú, valamint Szép Dániel a 6-os számú választókerület önkormányzati képviselője várja az érintett lakókat. A megbeszélés célja, hogy a környéken élők közvetlenül elmondhassák véleményüket és javaslataikat a játszótér használatával, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban. A képviselők tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban számos észrevétel érkezett hozzájuk. A két önkormányzati képviselő az elmúlt hetekben egyeztetéseket folytatott a polgármesteri hivatal műszaki osztályával és a városgondnoksággal a lehetséges megoldásokról. Kórus találkozót rendeznek a Batthyány Örökség Központban. Közös koncertet ad a Körmendi Városi Vegyes Kar és vendégei június 12-én a Batthyány Örökség Központ színház termében. A hangversenyen közreműködnek Körmend általános iskoláinak kórusai, valamint a Celda Mölki Liszt Ferenc Vegyes Kar. A fellépők a kórus irodalom különböző műfajaiból válogatott művekkel készülnek. Fakivágási, faápolási és űrszelvénytisztítási munkák kezdődtek Szentgotthárd több pontján, közölte a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A munkálatokat több ütemben végzik el. Az első szakaszban a Várkertben, valamint a Deák Ferenc, József Attila, Árpád, Mária és Hunyadi utcákban. A beavatkozások intézményi területeket is érintenek, köztük az óvodát, a bölcsödét és a családsegítő szolgálat környezetét. A cél, hogy javítsák a közterületi fák egészségi állapotát és növeljék a lakosság biztonságát. Vádat emeltek egy férfi ellen hamis euróbankjegyek felhasználása miatt. Pénzhamisítás, lopás és új pszichoaktív anyaga visszaélés miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyesség egy férfival szemben. A vád szerint hamis 50 eurós bankjegyekkel vásárolt Szombathelyen és Vasváron is, közölte a Vasvár megyei főügyészség. De más bűncselekményeket is elkövetett egy sértettől, aki éppen a gépkocsijába pakolt be, ellopott egy ételtároló dobozt és egy pénztárcát, amelyet összesen 142.000 forint kárt okozott. A többszörösen büntetett előéletű férfit a járási ügyészség szabadságvesztésre ítélni. Országos szakmai torna az élen zártak a körmendi törpördögök. Két győzelemmel biztosított első helyét a körmendi törpördögök U11-es kosárlabda csapata az országos szakmai tornán, amelyet a hétvégén rendeztek Budapesten. A körmendiek először a Civis KK Debrecen együttesét győzték le 89-87-re, majd a második mérkőzésen a Vasas Akadémián múlták felül 90-80-ra. Két győzelemnek köszönhetően a körmendi törpördögök a torna élén végeztek, így megszerezték az első helyet. Benyújtják az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a cél kiegyensúlyozott tájékoztatás. Hozzátette, a hír szent, a vélemény pedig szabad. Tör Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán azt közölte, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. A Toronto-Budapest közvetlen járattal új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika légi kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a két várost összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel. Kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Óriási LEGO kiállítás nyílt Párizsban. Több mint 1 millió LEGO kockából építették meg a világ híres épületeinek másolatait azon a különleges kiállításon, amely Párizsban nyílt meg. A látogatók között nagy sikert aratott az Eiffel-torony Lego változata, ami több mint 3 méter magas. A szervezők szerint a tárlat célja, hogy a gyerekek és felnőttek egyaránt kedvet kapjanak a kreatív építéshez. A kiállításon interaktív játékok és építőversenyek is várják az érdeklődőket. A rendezvény várhatóan több 10 000 látogatót vonz a nyári szezonban.
0: Sporthírek.
1: A Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött a Veszprém.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúl a negyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sokfelé kísérhetik élénk lökések, majd északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. A legmelegebb órákban 29 fokra van kilátás.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Görmend FM, a város rádiója.
1: A város rádiója.
2: When she's walking down the street,

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A szociális központot támogatja a hétvégi főzőverseny bevétele. Tehetségpaletta programot tartottak Körmendben. Két játékossal erősítette az Égisz Körmend. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A szociális központot támogatja a hétvégi főzőverseny bevétele. A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a kedvezményezettje ezúttal a hagyományos Rába Parti főzőversenynek. A jótékonysági eseményt ismét az Altárába Kft. Hívja életre az Ökocentrum területén. A szombati rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: Mindig felmérjük, hogy mire van szükség. Én szeretném, hogyha legalább egy 300-400 ezer forint közötti összeg összejönne, abból azért már tudnak bármit vásárolni, amire szükségük van. Ugye az ajánlott ára az 5-800 forint, kimennyit dob be, nincs ára, hanem becsületkasszáról van szó, és mindenki kitesz magáért. Én csak annyit kértem, hogy legalább 50 adagot főzzen egy csapat. Általában itt az egy tál étel, bár volt arra is példa, hogy gíroszt készítettek, vagy palacsintát sütöttek mellé. Most is úgy tudom, hogy ha Zoom barátok készülnek például süteményekkel is külön, gulyásoktól, a pörköltöktől, a káposztás, bográcsos csülökig bármi előfordulhat.
1: Tehetségpaletta programot tartottak Körmenden. Kiállítás megnyitóval kezdődött meg vasárnap a program a Kulturális Központ szervezésében. A tárlaton több körmendi alkotó munkáit mutatták be, köztük Zimmer Miklós, Köbli Csaba Krisztián, Panta Zoltán, Károly Barnabás és Major Lívi alkotásait, valamint a Foltosok klubjának munkáit. A programon a folyamán színpadi produkciókkal folytatódott a színházban. A fellépők között szerepelt a Körmendi Kastély Színház Társulat, valamint a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola báb csoportja is. A Tehetségpaletta rendezvény célja az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a helyi és térségi tehetségek számára, valamint erősítse a közösségi és kulturális életet a városban. Altárába pikniket rendeznek júliusban Körmenden. Egy napos közösségi rendezvényen idézik fel az Altárába hangulatát július 11-én. Az Altárába piknik elnevezésű esemény a fesztivál korábbi helyszínén lesz. A programra azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak az Altárába közösségének, és szeretnék újra átélni a rendezvény sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok várják. Az est zenei kínálatáról három a fesztivál történetéhez hosszú időn át kötődő lemezlovas, Johnny DJ, DJ Eddie és Rókgolyó gondoskodik. Két játékossal erősítette az Égisz Körmend. Takács Kristóf és Csuti Kornél a következő szezontól az Égisz Körmend férfi kosárlabda csapatában folytatja pályafutását, jelentette be a klub közösségi oldalán. A piros-feketék vasárnap tették közzé, hogy megállapodtak a két játékossal, akik a 2025-26-os idényben már a körmendi együttes keretét erősítik. Az Égisz Körmend az elmúlt hetekben megkezdte keretének kialakítását a következő bajnoki szezonra. A klub célja, hogy versenyképes együttest állítson össze a hazai élvonalban és a Magyar Kupa küzdelmeire. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Szemerei Samu építészeti és magas építési beruházásokért felelős államtitkárt bízta meg az országos főépítési feladatok ellátásával Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Szemerei Samu építészmérnök, városépítész, tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt két évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt, emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kiállítás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt. Montenegró 2028-ra a 28. EU tagállam lesz. Az Európai Unió a múlt hónapban kezdte meg Montenegró csatlakozási szerződésének kidolgozását, és most már visszaszámlálnak a következő bővítésig. Montenegró 2028-ra a 28. tagállam lesz, hangsúlyozta António Costa, az Európai Tanács elnöke. Tivatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót lezáró sajtótájékoztató. Hozzátette, ez jelképesen is lezár egy korszakot, és jelzi, hogy az uniós bővítés újra tényleges politikai prioritássá vált.
0: Sporthírek.
1: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi nemzetek ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazakokat fogadják.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúl a negyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sokfelé kísérhetik élénk lökések, majd északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. A legmelegebb órákban 29 fokra van kilátás.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva. You had me mesmerized, you.

0: Zsörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Lakossági egyeztető fórumot tartanak a játszótérről. Kórus találkozót rendeznek a Batthyány Örökség Központban. Benyújtják az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági egyeztető fórumot tartanak szerdán a 208 lakások és a Dózsa utca környékén élők számára, hogy megvitassák a játszótérrel kapcsolatos kérdéseket. A fórumon dr. Hadnagy Ádám a 7-es számú, valamint Szép Dániel a 6-os számú választókerület önkormányzati képviselője várja az érintett lakókat. A megbeszélés célja, hogy a környéken élők közvetlenül elmondhassák véleményüket és javaslataikat a játszótér használatával, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban. A képviselők tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban számos észrevétel érkezett hozzájuk. A két önkormányzati képviselő az elmúlt hetekben egyeztetéseket folytatott a polgármesteri hivatal műszaki osztályával és a városgondnoksággal a lehetséges megoldásokról. Kórus találkozót rendeznek a Batthyány Örökség Központban. Közös koncertet ad a Körmendi Városi Vegyes Kar és vendégei június 12-én a Batthyány Örökség Központ színház termében. A hangversenyen közreműködnek Körmend általános iskoláinak kórusai, valamint a Celdömölki Liszt Ferenc Vegyes Kar. A fellépők a kórus irodalom különböző műfajaiból válogatott művekkel készülnek. Fakivágási, faápolási és űrszelvénytisztítási munkák kezdődtek Szentgotthárd több pontján, közölte a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A munkálatokat több ütemben végzik el. Az első szakaszban a Várkertben, valamint a Deák Ferenc, József Attila, Árpád, Mária és Hunyadi utcákban. A beavatkozások intézményi területeket is érintenek, köztük az óvodát, a bölcsödét és a családsegítő szolgálat környezetét. A cél, hogy javítsák a közterületi fák egészségi állapotát és növeljék a lakosság biztonságát. Vádat emeltek egy férfi ellen hamis euróbankjegyek felhasználása miatt. Pénzhamisítás, lopás és új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyesség egy férfival szemben. A vád szerint hamis 50 eurós bankjegyekkel vásárolt Szombathelyen és Vasváron is, közölte a Vasvár megyei főügyészség. De más bűncselekményeket is elkövetett egy sértettől, aki éppen a gépkocsijába pakolt be. Ellopott egy ételtároló dobozt és egy pénztárcát, amelyel összesen 142.000 forint kárt okozott. A többszörösen büntetett előéletű férfit a járási ügyészség szabadságvesztésre ítélni. Országos szakmai torna az élen zártak a körmendi törpördögök. Két győzelemmel biztosította első helyét a körmendi törpördögök U11-es kosárlabda csapata az országos szakmai tornán, amelyet a hétvégén rendeztek Budapesten. A körmendiek először a Civis KK Debrecen együttesét győzték le 89-87-re, majd a második mérkőzésen a Vasas Akadémián múlták felül 90-80-ra. Két győzelemnek köszönhetően a körmendi törpördögök a torna élén végeztek, így megszerezték az első helyet. Benyújtják az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a cél kiegyensúlyozott tájékoztatás. Hozzátette, a hír szent, a vélemény pedig szabad. Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán azt közölte, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. A Toronto-Budapest közvetlen járattal új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika légi kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium államtitkára a két város összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel. Kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Óriási LEGO kiállítás nyílt Párizsban. Több mint 1 millió LEGO kockából építették meg a világ híres épületeinek másolatait azon a különleges kiállításon, amely Párizsban nyílt meg. A látogatók között nagy sikert aratott az Eiffel-torony LEGO változata, ami több mint 3 méter magas. A szervezők szerint a tárlat célja, hogy a gyerekek és felnőttek egyaránt kedvet kapjanak a kreatív építéshez. A kiállításon interaktív játékok és építőversenyek is várják az érdeklődőket. A rendezvény várhatóan több 10 000 látogatót vonz a nyári szezonban.
0: Sporthírek.
1: A Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött a Veszprém.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúl a negyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sokfelé kísérhetik élénk lökések, majd északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. A legmelegebb órákban 29 fokra van kilátás.
0: Körmendi panoráma. Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi panoráma, a régió magazinja.
2: A körmendi birkózók edzője Bartók Zsolt is a vendégem lesz, aki egy jövő szombati körmendi rendezvényükre hívja fel jó előre a figyelmet, amelyet a jótékonyság jegyében szerveznek. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy eláruljam azt is, az edzővel és tanítványaival egy hosszabb interjú is készült, a teljes beszélgetést kedden háttérműsorunkban hallhatják majd. De visszaidézzük röviden a gyermeknapon történteket is dr. Szabó Barna polgármester segítségével, és itt lesz a műsorban Papné Horváth Ildikó, a körmendi minicukrászda tulajdonosa is, aki a pelikán szeletről árul el érdekes részleteket. Tudják, ez az a sütemény, amely egy hete debütált a városban, nagyon sokan kóstolták. A körmendi Tradinnováció program keretében készült a Battyányiakra emlékezve. A műsorban Hegedűs László főszervező is szót kap majd, aki a jövő heti már szintén ikonikussá vált körmendi főzőversenyre nyújt önöknek virtuális meghívót, hiszen ha már főzés, akkor kóstolás és jótékonykodás is. Erről szól műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács.

0: pénteken Majkon nyílt meg Haraszti Margit Mirkó, Haraszti faluból származó festő, restaurátor, művészre emlékező kiállítás. Hogy miért éppen Majkon, arról is beszél a magazinban Bálint Csaba kurátor.
1: Majkról mondhatok egy kis
0: gondolatot? Igen, hogyne.
1: Tehát Komárom megyében, Oroszlány városa mellett található ez a Majk, valamikor Majk puszta. Nagyon izgalmas története van, ugye ez Eszterházi uradalom, ami volt, Eszterházi József volt az első olyan jelentős tulajdonosa, aki kibővítette, és a kamaldúri szerzeteseket telepítettek Majk pusztára, és építettek nekik egy templomot, egy kastély épületet, illetve 16-17 cellaházat, amiben szerzetesek voltak. A kamaldúri szerzetesek ugye a fehér ruhába voltak, és ők a némaságot fogadtak. Természetesen ez nem azt jelentette, hogy nem beszélnek, hanem bizonyos időszakokban hallgattak. Imát azt hangosan mondták, és egy évben két alkalommal két-három napig lehetett kommunikálni, beszélgetni, és így éltek. A legenda szerint, ugye itt a időpont nagyon fontos, 1730-as években járunk, hogy a legenda szerint így tiltakoztak a Rákóczi szabadságharc utáni császár elleni megmozdulások ellen. Hát ez a legenda, pontosan nem tudjuk, hogy én legalábbis nem tudom. Ezért is érdemes ellátogatni Majkra, ahol valami szenzációs felújítás történt az elmúlt években, évtizedekben, és a remeteházak teljesen fel vannak újítva, a központi épület, ahol gyönyörű étkező, különböző közösségi terek vannak, egykori közösségi terek, ami ma múzeum, és ott lehet az egész épületről, illetve a kamaldúriakról bővebben olvasni, látni, hallgatni. Gyönyörűséges, szépségű az egész környezet, ahol van a remeteház. Lenyűgöző felújítás történt, még egyszer nem győzem hangsúlyozni, és nagyon szép környezetben is van ez az egész létesítmény elhelyezve, illetve valamikor abba került.
0: Ugye mondtuk azt, hogy olyan meghatározó helyekre érkezik ez a kiállítás, ahol Haraszti Margit dolgozott, és akkor itt mi volt a feladata, amikor...
1: Na igen, köszönöm szépen. Tehát itt két remeteházban, mindegyik remeteházban volt kis imaterem, kis kápolna. Kettő remeteházban ezeket újította fel Hofer Andrea művésztársával, aki reményeink szerint ott lesz, hogy Csongrádon él. Hát nagyon idős, de úgy néz, hogy ő is el fog tudni menni Majkra. És ezeket a házakat újította fel, a központi épületen is dolgozott. Gyönyörű barokk festések, megjelenítések vannak, gipsstukkók, illetve művárvány felújításokat végzett Haraszti Margit Mirkó.
0: Olyan érdekes, hogy ugye van a mondás, hogy a könyveknek megvan a sorsa, de úgy látom, a kiállításoknak is megvan a sorsa. Az, hogy ő, Haraszti Margit Mirkó, ilyen gazdag életművet hagyott maga után, ilyen meghatározó restaurátor szakember volt, az szinte a helyek kiáltanak a kiállítása után.
1: Igen, erősen bizakodom, hogy Majk is keres megnyitó, illetve sok látogató, jelentős látogatottságú a létesítmény, a Majki Kamaldúri Remete Központ, és Majk után is van tervünk, ezt csak részbe tudom elmondani, tehát van Kőszeg és Sárvár folyamatban tárgyalás, és a Országháza Parlament, ahol szintén a képviselői folyosón dolgozott hosszabb ideig, és itt egy hónapot lesz Majkon, és akkor közben tárgyalunk az említett helyekkel, hogy itt hova lehet, ugye mindenhova egyéb programok mellett közé lehet beiktatni egy ilyen kiállítást, vagy megismertetni Mirkónak a Mirkónak a életművével.
0: Azért is örülök, hogy ez történik ezzel a kiállítással, mert volt nekem is egy életszakaszom, amikor kiállítás rendezéssel is foglalkoztam, és én tudom, de a nagy közönség nem biztos, hogy tudja, hogy mekkora munka van emögött, már maga az anyaggyűjtés mögött is, amiben te is teljes merszélességgel részt vettél, tematizálás mögött, az elkészítés, előkészítések mögött, és akkor úgy van kész a kiállítás. Szóval jó, hogy ennyi energia, amennyi ebben volt már előzőleg, ez most nem vész el, hanem átalakul, és a néző közönség örömére.
1: Igen, igyekszünk, hogy ez ne halkuljon le ez a terület, ugyanis Engem több dolog inspirált. Egyrészt ugye teljesen laikus voltam a restaurálás szakmai részét, a gyakorlati részét érintőleg. Bementem, valahol láttam, hogy odaírták, hogy felújítva. De hát az hónapokig tartott egy négyzetméter felújítása. Annak előkészítésének kellett lenni, nem csak a anyagok, a speciális anyagok beszerzésének, hogy a korabeli és fal felület vizsgálatának, a korabeli festő színezőanyagoknak a beszerzése, hogy megfelelően ki tudják javítani, tudjanak dolgozni, önismeret és szellemi ismeretnek kellett lenni a restaurátor művésznek, hogy pontosan tudta, hogy a 3-400 évvel ezelőtti festőművész hogyan dolgozott, mit tett oda egyháztörténeti vonatkozásokkal, abszolút tisztában kellett lenni, hogy éppen a világ, a korabeli világ ismerete igen fontos volt. Tehát ebből kapunk egy kis ízelítőt, amikor a Mirko hagyacékát meg tudjuk nézni. Mindenkor ezt gondoltuk.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: A körmendi birkózók edzője Bartók Zsolt a vendégem, aki egy jövő szombati körmendi birkózó eseményre hívja fel jó előre a figyelmet, amelyet a jótékonyság jegyében szerveznek. A 8. Grund és birkózó gálát a dr. Kristóf László sportcsarnokban tartják június 13-án 10 órától. A rendezvény jótékonysági célt is felvállal, Soma gyógyulását segítik a támogatóik és a közönség adományainak segítségével. Azonban az edző elsőként az első csak nem fél év impozáns sporteredményeiről beszél, hiszen legutóbb decemberben beszélgettünk Bartók Zsolttal.
2: Birkózókat látunk ismét vendégül, a hallgatók már egy téli decemberi adásban hallhattak a körmendi birkózás történetéről is, terveiről is, sikereiről is. Tulajdonképpen ezt a fonalat vesszük most ismét föl, és ott folytatjuk, hogy januárban volt egy kis pihenő, aztán mi minden történt azóta a csapattal.
3: Köszönöm az újbóli meghívást, köszöntöm a rádió hallgatóit. Hát mondhatni, hogy bőséges volt a termés májusig, úgymond idézőjelbe téve. 11 versenyen voltunk, elég jelentős eredményekkel, legyen az területi, országos, illetve meghívásos versenyek. Ezt röviden kéne mondanom, akkor 14 aranyérem, 10 darab ezüstérem és 7 darab bronzérem. Eközött van területi versenyekről, illetve országos bajnokságról hozott érmek, amelyre nagyon büszkék vagyunk.
2: Mi a titka vajon ennek az egésznek, hogy sikerre halmoz a csapat?
3: Fogalmam sincs. Nem.
2: Edző?
3: Nem, igazából minden.
2: Gyerek és edző összhang.
3: A generációk, egy megfelelő generáció kerül az edzőterembe, őnekik megvan a motivációjuk, illetve egy szülői háttér, ami nagyon fontos, hogy ez hozza össze az eredményt. Igazából megfelelő generációnak ott kell lenni. Ha nincs megfelelő generációd, aki tényleg motivált, akik járnak edzésre, úgy, mint ti, akkor hiába vannak gyerekek, hogyha azok elvitve jönnek, tudod, egyszer-kétszer egy héten, vagy nem motiváltak, hogy versenyre jöjjenek. Ezért kell egy jó generáció mindig, és az így hullámzik. Amikor jót kapsz a kezed közé, amikor meg nem. De ez nem az ő hibája. Nekik abból kell kihozni a maximumot.
2: Generációkról beszélünk, és akkor már ragadjuk meg ismét a lehetőséget, ha már így az éterben szólhatunk a hallgatókhoz, hogy továbbra is nyitott az Egyesület új csatlakozókra, ugye? És hogy
3: folyamatosan lehet csatlakozni a Birkózó Egyesülethez. Elérhetőségünk fenn van a Facebookon, ha beírják, hogy körment birkózás, illetve a szülőkön keresztül is el tudnak érni. A Facebookon fönn van az e-mail címem, illetve a telefonszámom is, az Egyesület e-mail címem. Ezt követően személyesen is meg tudnak jelenni, ott képutiléget körment kettőbe, és ott is lehet jelentkezni. 6 éves kortól várjuk a gyerekeket, és örömmel fogadunk mindenkit, akár legyen lány vagy fiú. Ugyanúgy lányok is jöjjenek bátran.
2: Ja, hát hiszen itt ül a körünkben bajnok lány is, úgyhogy majd tényleg erre is kitérünk. Milyen gyakorisággal vannak az edzések?
3: Az edzések, minden nap vannak edzések, hetente 5 nap. A haladó csoportnak hetente 3, hétfő, szerda, péntek, 2 órás edzések vannak, illetve kedd csütörtökön bejöhetnek erősíteni. A kezdőcsoportunknak másfél órás edzése van 16:30-tól, őnekik kedden és csütörtökön vannak edzések. Ilyen játékos gyakorlatok, amit nem is mondanék még birkózóedzésnek. Lassan vezetjük be őket a mozgástól egészen a lúd birkózásig. Alapokat ott megtanulják, és utána tanulnak fogásokat, illetve az elsődleges a mozgás. Mozgásformák, a birkózó mozgásforma megtanulása. 1, 2, 3, 4.

0: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
1: A Körmendi Birkózók edzője Bartók Zsolt a vendégem, aki egy jövő szombati Körmendi Birkózó eseményre hívja fel jó előre a figyelmet, amelyet a jótékonyság jegyében szerveznek. A 8. Grund és Birkózó gálát a Dr. Kristóf László sportcsarnokban tartják június 13-án 10 órától. A rendezvény jótékonysági célt is felvállal, Soma gyógyulását segítik a támogatóik és a közönség adományainak segítségével. Azonban az edző elsőként az első csak nem fél év impozáns sporteredményeiről beszél, hiszen legutóbb decemberben beszélgettünk Bartók Zsolttal.
2: Minden fontosat megbeszéltünk. Jöhet a staféta, az interjú staféta tovább.
3: Amit szeretnék még mondani, hogy milyen versenyeken vettünk részt ebbe az évben.
2: Beszéljük meg.
3: Területi versenyeken, területi országos bajnokságon vettünk részt, ahol neveket felsorolva, mert megérdemlik ezek a gyerekek, mert az iskolai elfoglaltságuk mellett szakítanak időt arra, nem is keveset, hogy egy sportban eredményt érjenek el. A területi országos bajnokságban Szomi Máté első helyezést ért el, Dancsás Dorina a harmadik helyezést, illetve Domina Emiliana a ötödik helyezést ért el. Ez azért is fontos a területi, illetve az országos bajnokság, mert pontokat hoznak az egyesünk részére, és ez alapján kapjuk a támogatást a Magyar Birkózók Szövetségétől. Illetve kötött fogásban Sárai Szabó Ákos és Dancsás Olivér is harmadik helyezést ért el területi országos bajnokságon. Országos bajnokságon idén Somogyi Emese harmadik helyezést ért el, Szomi Máté szintén harmadik helyezést ért el, és Dancsás Olivér kötött fogásban második helyezést ért el. Voltak meghívásos versenyeink, Haladás Gála, Bécsi Gála, illetve Győrben vettünk részt a Móra Kupán. Haladás Gálán 4 arany, 4 ezüst, 2 bronzéremmel szerepeltünk. Itt első helyet Kovács Kenda Botond, Kovács Attila, Szomi Máté,

Sárai Szabó Ákos, tehát az aranyérmet. Második helyezést ért el Péter Ábel, Fülöp Hanga, Paksa Anna, Dancsics Olivér, és harmadik helyezést ért el Dancsics Dorina, Domina Emiliano. A pécsi gálán első helyen volt, már egész nyugat Donátor is elindult, Dancsics Dorina és Péter Ábel. Második helyezést ért el Kovács Kende Botond és Fülöp Hanga. És most május 23-án vettünk részt a Győrben megrendezett Móra kupán, ahol szlovák, illetve osztrák csapatok is elindultak, és ott 7 arannyal és 3 ezüsttel fejeztük be csapatversenyen. A 10 egyesületből 5. helyezést értünk el, és erre nagyon büszkék vagyunk. Mert nagyon szépen, nagyon oda tették magukat tényleg, amit ki tudtak hozni magukból, azt kihozták. Itt első helyet ért el Gácsi Valdemár, Kovács Kende Botond, Fülöp Hanga, Paksa Anna, Fejér Árpád, Markó Pál, Domina Emiliana. Második helyet ért el Dancsics Dorina, Dombai Gábor és Péter Ábel. Jelenleg még nem fejeztük be a sorrendet, az érmek száma csak nőni fog, mivel június 13-án szombaton Körmenden folytatódik az éremszerzés.

0: A Körmendi birkózók edzője Bartók Zsolt a vendégem, aki egy jövő szombati körmendi rendezvényükre hívja fel jó előre a figyelmet, amelyet a jótékonyság jegyében szerveznek. Itt ragadom meg az alkalmat, hogy eláruljam azt is, az edzővel és tanítványaival egy hosszabb interjú is készült, a teljes beszélgetést kedden háttérműsorunkban hallhatják majd. A műsorban Hegedűs László főszervező is szót kap, aki a jövő heti már szintén ikonikussá vált körmendi főzőversenyre nyújt önöknek virtuális meghívót, hiszen ha már főzés, akkor kóstolás és jótékonykodás is.
1: Mozgás, sport, de a jótékonyság sem áll távol az Egyesülettől, ugye? Van is talán mondani valunk ezzel.
2: Igen. Most június 13-án szombaton kerül megrendezésre a 8. körmendi grunt és szabadfogású birkózóverseny. Ezt a versenyt, vagy gálát, ezt a gálát már kiegészítjük szabadfogású birkózással is. Itt 14 versenyzőnk indul el. Fel is szeretném sorolni a nevüket, mert megérdemlik. Dombai Gábor, Gácsi Valdemár, Kaladöme, Körmendi Tamás, Cselcsa Vendel, Balogh Bendegúz, Hán Olivér, Zsohár Balázs, Dancsás Dorina, Fülöp Hanka, Paksa Anna, Péter Ábel és Kovács Kende Botont. A versenyt dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg, és 10 órakor, és a dr. Kristóf László Körmend sportcsarnokban kerül megrendezésre. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel a 8 év alatt most fogadta el először országgyűlési képviselő is a meghívásunkat. Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitó. De örömömre szolgál az is, hogy Soma, illetve édesanyja is elfogadta a meghívásunkat, és szintén ott lesz ennek a megnyitón. Ennek nagyon örültem, mert azért Soma egy éves, ő neki gyűjtünk, adománygyűjtést folytatunk az ő részére. Ritka bőrbetegségben szenved, és örülök annak, hogy nem is gondoltam, hogy ekkora anyagi támogatást tudunk összegyűjteni. A tegnapi nappal 555.000 forint jött össze, amit nagyon köszönök a közösségnek. Ez belföldről, illetve külföldről is jöttek adományok, 1000 forinttól 100.000 forintig. Tehát ennek nagyon örültem, hogy ekkora visszhangja lett ennek, és ezért úgy gondoltam, hogyha lehetséges, és a Soma betegsége nem hátráltatja, illetve nem okozunk neki sérülést, vagy kellemetlenséget, akkor meghívjuk édesanyjával együtt, hogy mondjon pár szót a megnyitón szintén, és egy közös csapatképet többi egyesülettel is, egy közös csapatképet készítünk vele együtt. Versenyre, a gálánkra elfogadta meghívást Dunaszerdahely, az Aragyelszegi birkózó szakosztály, illetve a Kőszeg birkózó szakosztály, a Tófej birkózó szakosztálya, illetve Ausztriából is úgy néz ki, hogy tudnak jönni. A korlátozottak a verseny megrendezésére az eszközeink, ezért csak 60 gyereket tudunk fogadni. Ezt az egyesületek el is fogadták, hogyha 60 kezdő birkózó megjelenik eddigi nevezések alapján. Ez lehet egy kicsivel több lesz, de ez fölé már nem nagyon szeretnék menni, mert hátráltatni fogja inkább késleltetni időben az egész versenynek a hosszát. Azt meg korlátozzuk a picik miatt inkább.
1: De a belépők nincsenek korlátozók?
2: Nem, a belépő. Teljes mértékben ingyenes a belépő, illetve egy adományozó büfét is fel fogunk állítani. A helyi vállalkozások, illetve a körmend környékbeli vállalkozások adományán. Ilyen adományozó büfének hívom inkább, mert élelmiszereket ajánlottak fel, és ennek függvényében az adományok, hogy adnak egy adományt, akkor viszont mi adunk süteményt, pizzát, kebabot, pont ami ott van, de üdítőt is ugyanúgy. Ezzel szeretném még segíteni Somának a gyógyulását. Ha valaki támogatni szeretné a Soma gyógyulását, azt a Facebook oldalunkon, ha rámegy a Körmend birkózás oldalra, ott fel van tüntetve az édesanyja számlaszáma, illetve a mi számlaszámunk, ahol Soma, a közlemény rovatba beírva, hogy Soma, tudja támogatni Soma.
3: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
0: Most visszaidézik röviden a gyermeknapon történteket is dr. Szabó Barna polgármester segítségével.
4: Ez egy hosszú hétvége volt kulturális szempontból, rendezvény szempontjából Körmenden. Egész péntektől vasárnapig egy megnyert Hungarikum pályázatra felfűzve, Battyányiak és az édességek ké volt a főszerep. Elkészült a Pelikán szelet, ugye a Battyányiak címerében a Pelikán, a címermadár. Gyermekeknek, felnőtteknek különböző ezzel kapcsolatos előadások és rendezvények voltak, illetve hát ugye szombaton a néptáncé reggeltől estig volt a főszerep a színházon belül, illetve a májusfa kitáncolásnak a gálája lett volna, mondhatom azt, hogy lett volna, mert akkor jött be ez az általad említett rossz időjárás a szabadtéri színpadon, de ezt is be kellett hozni a színházba. A szombati nap a népi táncról szólt, egy plusz egy kiállítás megnyitóval pénteken, egy élő népművészek kiállításának a megnyitójával kezdődött, és igenis vasárnap, ugye május utolsó vasárnapra az a gyermeknap. Gyermeknapi rendezvényekre nagyon jó fölkészült a Kulturális Központ, az időjárásra ugye arra nem tudnak készülni. Kora délután kezdődtek el a programok, nagy volt az érdeklődés és a részvétel, de sajnos olyan fél öt felé lecsapott az első vihar, az egy kicsit azért vagy haza, vagy pedig be az épületen belülre kergette a résztvevő gyerekeket és szüleiket, de utána is még azért kijöttek, és utána is folytatott, úgyhogy összességében jó hangulatú, jó színvonalú rendezvény volt, a zivatar nem kellett volna, de majd jövőre reméljük, hogy jobb is lesz.
5: Sokan álltak sorba a lángosért is, amit te készítettél. Melyik ízesítés volt a legnépszerűbb?
4: Igen, volt egy olyan ötletem, hogy tudtam, hogy lángosos is kivonul a gyermeknapra, előtte különben ott voltak a májusfa kitáncoláson is. Ne csak egy köszöntő szöveget mondjak a gyerekeknek, lebeszéltem a tulajdonossal, hogy megvendégelném egy óra keretébe az odalátogató gyereket lángosra. Ő készült gyereknapi lángosokkal is, tehát édes nutellás, csoki öntetes, eper öntetes, vaníliapudingos lángosokkal, meg a hagyományos sósokkal is. És akkor ezt felajánlottam, nagy sikere volt. A tapasztalatom az, hogy a sajtos tejfölös lángos a legnépszerűbb, még most is egyébként kóstolgatták az édeseket, de a klasszikus sajtos tejfölös fokhagymás az ment legjobban. Hát igen, ennek a úgymond akciónak is a közepébe csapott bele a vihar, és szabadtéren magam készítettem a lángosokat, én tettem rá a feltéteket, de nem szegte a kedvét nekem se, illetve a sorbaállóknak se, úgyhogy bőrig áztunk mindannyian a közepén, de percszünet nem volt, tehát gyakorlatilag a 4 és 5 óra között ígértem én ezt, ez a 3-4-4-től egy olyan 5-6-ig eltartott, és egy olyan 140 lángossal meg tudtam vendégelni a körmendi, meg körmend környéki gyerekeket. Nagy öröm volt, úgyhogy valószínűleg abból hagyományt fogunk csinálni.
6: Pelikán szeletről milyen tapasztalatokat szerezhettek a látogatók?
4: Nekem szerencsém volt még a Pelikán szeletről, amikor még a mini cukrászdának a munkatársai dolgoztak. Prototípus szerencsém volt még díszítés nélkül is megkóstolni. Nagyon ízlett. Most a tapasztalat az így feldíszítve, hogy ma kiszolgálták a Pelikán szeletet, és lehetősége volt a város lakosságának megkóstolni. Nagyon jók a visszajelzések, úgyhogy köszönjük szépen a mini cukrászda munkatársainak és tulajdonosainak. Yeah!

0: lesz a műsorban Papné Horváth Ildikó, a Körmendi Mini Cukrászda tulajdonosa is, aki a pelikán szeletről árul el érdekes részleteket. Tudják, ez az a sütemény, amely egy hete debütált a városban, nagyon sokan kóstolták. A Körmendi Tradinnováció program keretében készült a Batthyányiakra emlékezve.
1: A sütemény kitalálásakor egy fő szempont volt, hogy olyan alapanyagok kerüljenek a süteménybe, amely Batthyányiak kertjében megtalálható volt. Így került a sütibe a málna, illetve a másik irányvonal az pedig az volt, egyik címerállata a Batthyányiaknak a pelikán volt, és ezt a színvilágot próbáltuk visszahozni a süteménybe. Így került egy citrusos nehéz piskóta a sütibe, ez az alapja. A Batthyányiak címerében sárga szín fellelhető, akkor a pelikán ugye fehér szín pedig a fehér csoki adja meg. A másik pedig, ami úgy gondoltuk, hogy szerepeljen a sütiben és benne legyen, az pedig a piros. Ebben az esetben a málna a Batthyányiak kertjében fellelhető volt. Ez egyébként a Batthyányi szeletben is szerepel, ugye szedves málnás, mascarpone és krémmel készülő sütiről van szó. Itt most csak a málnát használtuk fel a piros szín miatt. A tésztának az alapja, ahogy említettem, egy citrusos piskóta, nehéz piskóta, tehát nehezebben is szárad meg a piskóta. Egy kicsit mi azt mondjuk, hogy szaftosabb, illetve tettünk bele citromhéjreszeléket, és kandírozott citromkockák vannak még benne. Ez egy kicsit ilyen frissítő, tehát nyárias süteményt képzeltünk el. Ez egy kicsit az édességét ellensúlyozza a sütinek, mert fehér csokis krémmel készül a krém. Fehér csokival készül a krém, és a fehér csokis krémbe tettünk liofilizált málnát. Ez a liofilizált málna, ez másként viselkedik, mint hogyha rendes friss gyümölcsöt tennénk a süteménybe, mert nem ázik el. Tehát ez ilyen apró kis málna darabok, nem ázik el, és a ropogóságát is megadja a sütinek. A tetejét pedig fehér csokival vontuk be, nagyon vékony fehér csoki réteggel vontuk be, és ezt is liofilizált málnával szórtuk meg. És egy kicsit tejszínhabbal díszítettük, illetve málna szemmel. Tehát meg a Batthyányiaknál már volt mentalevél, és egy kicsit ez is a színességét a süteménynek. Tehát látványra úgy gondoljuk, hogy így egy jó sütemény született. Az ízét meg mindenkit kóstolja meg. Ha lemarad róla, akkor szeretnénk ezt a süteményt bevezetni a cukrászdába is, és a Batthyányi szelet mellett szeretnénk, hogyha ez is körment. Idézőjelben második süteménye lenne. Így szűk körben mi kóstoltuk és próbálkoztunk, tehát többféle elképzelés is volt, emellett maradtunk, és hát nagyon várjuk a vendégeket, és várjuk a visszajelzést, hogy ízlik-e a sütemény, és mondjuk egy nyári süteménynek én azt gondolom, hogy jó lehet. Remember they said I was born wild, I think I live on the outside, never been fixed with a slow high yet.

0: slow high end. I'm always walking a thin line, running away from the low tide. I know I'm better at high walking.
1: Körkép Körmendről és a régióról. Körmendi Panoráma, a régió magazinja.
2: A műsorban Hegedűs László főszervező is szót kap, aki a jövő heti már szintén ikonikussá vált körmendi főzőversenyre nyújt önöknek virtuális meghívót, hiszen ha már főzés, akkor kóstolás és jótékonykodás is.
3: Szép napot kívánok mindenkinek! Hát tulajdonképpen nem régiben vittük el a Rumi gyermek otthonban azokat az ajándékokat, amelyet tavalyi főzés során gyűjtöttünk össze közel 600.000 forint értékben, mivel hát eléggé megcsúszott az iskola ellátó, ahonnan rendeltük, úgyhogy február vagy március volt, amikor el tudtuk juttatni nekik, de az öröm meg volt nyilván, és most úgy döntöttünk, hogy velük egyeztetettem, hogy majd ősszel, vagy pedig decemberben folytatjuk nekik a gyűjtést, addig kitalálják, hogy mire van szükségük. A mostani főzés pedig kimondottan Körmendről szól, hiszen a Szociális Szolgáltató és Információs Központ részére szeretnénk eszközbeszerzéshez hozzájárulni, és bízom benne, hogy azért erre is sokan el fognak jönni. Nincs meg még a teljes létszáma a csapatnak, sajnos az időpont nem túl szerencsés, többen jelezték, hogy nem lesznek itthon, de jelen pillanatban 7 csapat van, azért ha egy 10 csapat összejönne, az nagyon jó lenne. Nyilván a helyieket is nagyon fontos, hogy támogassuk, velük is régóta baráti kapcsolatunk van, összedolgozunk, segítjük egymást, örülnék, hogyha esetleg, ha más nem, legalább a fogyasztással hozzájárulnának majd június 13-án a kedves körmendiek.
4: Azt lehet tudni, hogy pontosan mire lenne szükség a Szociális Központban, mi az, amit vásárolnának a befolyt összegből?
3: Természetesen mindig felmérjük, hogy mire van szükség. Konkrétan nem tudom, hogy milyen kerti bútorra van szükségük. Azt hiszem, azt célozták meg. Azért írtam úgy ki, hogy eszközbeszerzés, mert nem tudom, hogy mennyi pénz gyűlik össze. Én szeretném, hogyha legalább egy 300-400 ezer forint közötti összeg összejönne, abból azért már tudnak bármit vásárolni, amire szükségük van. Majd akkor derül ki, amikor megvásárolják.
4: Érdemes kilátogatni erre a rendezvényre, mindig, hiszen rengeteg finomság szokott készülni, meglehetősen változatos ételek. Egy-kettőt említsünk azért meg, ami szerinted biztosan lesz, mert hogy kihagyhatatlan egy ilyen eseményen.
3: Én azt gondolom, hogy az összes étel kihagyhatatlan. Egy az, hogy ugye az ajánlott ára az 5-800 forint, ki mennyit dob be, nincs ára, hanem becsületkasszáról van szó, és mindenki kitesz magáért. Én csak annyit kértem, hogy legalább 50 adagot főzzenek csapat. Nem adták még le, hogy mit fognak főzni, de általában itt az egy tál étel, bár volt arra is példa, hogy gíroszt készítettek, vagy palacsintát sütöttek mellé. Most is úgy tudom, hogy ha Zoom barátok készülnek például süteményekkel is külön, ők mindig régi barátaink, meg segítőink, összedolgozunk velük is, nagyon fontos, hogy a civilek összetartsanak Körmenden, és ők általában mindig itt vannak velünk a főzőre, versenyen, ugyanúgy, ahogy baráti társaságok, mert alapvetően egy jó hangulatú kis rendezvényről van szó. Szóval az ételek azok mindig nagyon finomak, de általában itt a gulyásoktól, a pörköltöktől, a káposztás, bográsos csülökig bármi előfordulhat.
4: Hogy lehet jelentkezni, és mi az, amit ti biztosítatok, illetve amit a csapatoknak kell majd vinniük?
3: Maga ugye a rendezvényre a nevezés az ingyenes természetesen. Baráti társaságokat, cégeket, civil szervezeteket várunk. Mi, amit biztosítunk, az a tűzifa. Biztosítjuk magát a helyszínt. Az Alteraba Kft. Megvásárolja az étkezéshez való evőeszközöket, műanyagtányérokat, szalvétákat. A Csákányi Pékség segít nekünk a kenyérben, valamint még a Viola illatszer egyéb eszközök támogatásával van jelen a rendezvényen. Az étel elkészítéséhez ugye ők tudják, hogy mit főznek, és az alapanyagokat a csapatok hozzák, ők ezzel járulnak hozzá, meg nyilván a részvételükkel a rendezvényhez.
4: A főzőverseny időpontja június 13 szombat, lesz még idén folytatása, hiszen általában nem szoktál egy ilyen jótékony akciónál megállni évente.
3: Alapvetően szeptember 30-ig vagyok a parton, addig nyilván a hekkezéssel töltöm ki az időt, kevesebb lesz most idén a rendezvény, azonban a Rumiak csak a későbbiekben fogunk főzőversenyt, vagy pedig gyűjtést tartani. Én azt gondolom, hogy szeptember 30-ig nekik még belefér, ott még jó idők vannak, meg tudjuk csinálni a következő főzést, ami a 10. lenne. Egyelőre ezt lőttük be, de nyilván ott majd az időjárás fog dominálni, ő dönti el, hogy meg tudjuk-e valósítani, vagy nem. Ha nem, akkor úgy beszéltük meg, hogy karácsonyra gyűjtünk nekik, de minden esetre szeretnénk megvalósítani a 10-et még ebben az évben.
4: Június 13-án hány órakor érdemes érkezni, mettől meddig lehet majd kóstolni a parton?
3: A csapatokat június 13-án 9-re hívtuk össze, 9:30-tól már lehet főzni, és ugye eléggé eklektikus, hogy ki mit főz, mennyi az elkészítése, de azt gondolom, hogy 12:30-től már lehet jönni. Érdemes időben ellátogatni a rendezvényre, nem más miatt, csak amiatt, hogy ugye az 50 adag, hogyha sokan meglebbentik a részvételüket, akkor azért pillanatok alatt el tud fogyni. Hozzáteszem, hogy ahogy az eddigi esztendőkben is, ha valaki hoz magával éthordót, műanyag dobozokat, bármit, amiben szeretné vinni, ezt is meg lehet tenni ebben az esztendőben is.
0: Dobozokba csomagot éve,

0: Ennyi volt Körmendi Panoráma című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
1: Ez volt a Körmendi Panoráma. Várja önöket egy hét múlva is a Régió magazinja.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: A szociális központot támogatja a hétvégi főzőverseny bevétele. Tehetségpaletta programot tartottak Körmenden. Két játékossal erősítette az Égisz Körment. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A szociális központot támogatja a hétvégi főzőverseny bevétele. A Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ a kedvezményezettje ezúttal a hagyományos Rába Parti főzőversenynek. A jótékonysági eseményt ismét az Altár Rába Kft. Hívja életre az Ökocentrum területén. A szombati rendezvényen becsületkasszás rendszer működik majd, így mindenki lehetőségei szerint támogathatja a kezdeményezést, tudtuk meg Hegedűs László főszervezőtől.
2: Mindig felmérjük, hogy mire van szükség. Én szeretném, hogyha legalább egy 300-400 000 forint közötti összeg összejönne, abból azért már tudnak bármit vásárolni, amire szükségük van. Ugye az ajánlott ára az 5-800 forint, ki mennyit dob be, nincs ára, hanem becsületkasszáról van szó, és mindenki kitesz magáért. Én csak annyit kértem, hogy legalább 50 adagot főzzenek csapat. Általában itt az egy tál étel, bár volt arra is példa, hogy gíroszt készítettek, vagy palacsintát sütöttek mellé. Most is úgy tudom, hogy ha Zoom barátok készülnek például süteményekkel is külön, gulyásoktól, a pörköltöktől, a káposztás, bográsos csülökig bármi előfordulhat.
1: Tehetségpaletta programot tartottak Körmenden. Kiállítás megnyitóval kezdődött meg vasárnap a program a Kulturális Központ szervezésében. A tárlaton több körmendi alkotó munkáit mutatták be, köztük Zimmer Miklós, Köbli Csaba Krisztián, Panta Zoltán, Károly Barnabás és Major Lívi alkotásait, valamint a Foltosok klubjának munkáit. A programon a folyamán színpadi produkciókkal folytatódott a színházban. A fellépők között szerepelt a Körmendi Kastély Színház társulat, valamint a Boldog Batthyány László Katolikus Általános Iskola báb csoportja is. A Tehetségpaletta rendezvény célja az volt, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson a helyi és térségi tehetségek számára, valamint erősítse a közösségi és kulturális életet a városban. Altár Rába pikniket rendeznek júliusban Körmenden. Egynapos közösségi rendezvényen idézik fel az Altár Rába hangulatát július 11-én. Az Altár Rába piknik elnevezésű esemény a fesztivál korábbi helyszínén lesz. A programra azokat várják, akik az elmúlt években részesei voltak az Altár Rába közösségének, és szeretnék újra átélni a rendezvény sajátos hangulatát. A tervek szerint a résztvevőket piknik, tábortűz, beszélgetések és zenei programok várják. Az est zenei kínálatáról 3 a fesztivál történetéhez hosszú időn át kötődő lemezlovas, Johnny DJ, DJ Eddie és Rokkolyó gondoskodik. Két játékossal erősítette az Égisz Körmend. Takács Kristóf és Csuti Kornél a következő szezontól az Égisz Körmend férfi kosárlabda csapatában folytatja pályafutását, jelentette be a klub közösségi oldalán. A piros-feketék vasárnap tették közzé, hogy megállapodtak a két játékossal, akik a 2025-26-os idényben már a körmendi együttes keretét erősítik. Az Égisz Körmend az elmúlt hetekben megkezdte keretének kialakítását a következő bajnoki szezonra. A klub célja, hogy versenyképes együttest állítson össze a hazai élvonalban és a Magyar Kupa küzdelmeire. Már nem kell külön fenntartói engedély a gyermekotthonok támogatásához. Megszűnt az a korlátozás, amely külön fenntartói engedélyhez kötötte az adományozást a gyermekotthonok és az állami gondoskodásban élő gyerekek támogatását illetően, jelentette be a Szociális és Családügyi Miniszter Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos azt írta, mostantól ismét szabadon fogadhatnak el támogatásokat az intézmények, de természetesen nyilvántartásba kell venniük azokat, hogy ne történhessenek visszaélések. Szemerei Samu építészeti és magas építési beruházásokért felelős államtitkárt bízta meg az országos főépítési feladatok ellátásával Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Szemerei Samu építészmérnök, városépítész, tervezőként, szakértőként és tanácsadóként az elmúlt 2 évtizedben városokkal, intézményekkel és piaci szereplőkkel dolgozott együtt, emellett számos fejlesztési program, szakmai esemény, kutatás és kiállítás kezdeményezője, szervezője és vezetője volt. Montenegró 2028-ra a 28. EU tagállam lesz. Az Európai Unió a múlt hónapban kezdte meg Montenegró csatlakozási szerződésének kidolgozását, és most már visszaszámlálnak a következő bővítésig. Montenegró 2028-ra a 28. tagállam lesz, hangsúlyozta António Costa, az Európai Tanács elnöke. Divatban az EU Nyugat-Balkán csúcs találkozót lezáró sajtótájékoztató. Hozzátette, ez jelképesen is lezár egy korszakot, és jelzi, hogy az uniós bővítés újra tényleges politikai prioritássá vált.
0: Sporthírek.
1: A magyar labdarúgó válogatott 2-1-re legyőzte a finn csapatot a Puskás arénában pénteken rendezett barátságos mérkőzésen. A 60. percig fölényben futballozó nemzeti együttes mindkét gólját Varga Barnabás szerezte. Az őszi nemzetek ligájára készülő magyarok jövő kedden Debrecenben a kazakokat fogadják.
0: Időjárás jelentés.
1: Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúl a negyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sokfelé kísérhetik élénk lökések, majd északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. A legmelegebb órákban 29 fokra van kilátás.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: only thing that can cure.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Lakossági egyeztető fórumot tartanak a játszótérről. Kórus találkozót rendeznek a Batthyány Örökség Központban. Benyújtják az országgyűlésnek a közmédia átalakításáról szóló törvényjavaslatot. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Lakossági egyeztető fórumot tartanak szerdán a 208 lakások és a Dózsa utca környékén élők számára, hogy megvitassák a játszótérrel kapcsolatos kérdéseket. A fórumon dr. Hadnagy Ádám a 7-es számú, valamint Szép Dániel a 6-os számú választókerület önkormányzati képviselője várja az érintett lakókat. A megbeszélés célja, hogy a környéken élők közvetlenül elmondhassák véleményüket és javaslataikat a játszótér használatával, fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban. A képviselők tájékoztatása szerint az elmúlt időszakban számos észrevétel érkezett hozzájuk. A két önkormányzati képviselő az elmúlt hetekben egyeztetéseket folytatott a polgármesteri hivatal műszaki osztályával és a városgondnoksággal a lehetséges megoldásokról. Kórus találkozót rendeznek a Batthyány Örökség Központban. Közös koncertet ad a Körmendi Városi Vegyeskar és vendégei június 12-én a Batthyány Örökség Központ színház termében. A hangversenyen közreműködnek Körmend általános iskoláinak kórusai, valamint a Celda Mölki Liszt Ferenc Vegyeskar. A fellépők a kórus irodalom különböző műfajaiból válogatott művekkel készülnek. Fakivágási, faápolási és űrszelvénytisztítási munkák kezdődtek Szentgotthárd több pontján, közölte a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal. A munkálatokat több ütemben végzik el. Az első szakaszban a Várkertben, valamint a Deák Ferenc, József Attila, Árpád, Mária és Hunyadi utcákban. A beavatkozások intézményi területeket is érintenek, köztük az óvodát, a bölcsödét és a családsegítő szolgálat környezetét. A cél, hogy javítsák a közterületi fák egészségi állapotát és növeljék a lakosság biztonságát. Vádat emeltek egy férfi ellen hamis euróbankjegyek felhasználása miatt. Pénzhamisítás, lopás és új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyesség egy férfival szemben. A vád szerint hamis 50 eurós bankjegyekkel vásárolt Szombathelyen és Vasváron is, közölte a Vasvár megyei főügyészség. De más bűncselekményeket is elkövetett, egy sértettől, aki éppen a gépkocsijába pakolt be, ellopott egy ételtároló dobozt és egy pénztárcát, amelyel összesen 142.000 forint kárt okozott. A többszörösen büntetett előéletű férfit a járási ügyészség szabadságvesztésre ítélni. Országos szakmai torna az élen zártak a körmendi törpördögök. Két győzelemmel biztosított első helyét a körmendi törpördögök U11-es kosárlabda csapata az országos szakmai tornán, amelyet a hétvégén rendeztek Budapesten. A körmendiek először a Civis KK Debrecen együttesét győzték le 89-87-re, majd a második mérkőzésen a Vasas Akadémián múlták felül 90-80-ra. Két győzelemnek köszönhetően a körmendi törpördögök a torna élén végeztek, így megszerezték az első helyet. Benyújtják az országgyűlésnek a közmédia teljes átalakításáról szóló törvényjavaslatot, jelentette be a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, a cél kiegyensúlyozott tájékoztatás. Hozzátette, a hír szent, a vélemény pedig szabad. Tör Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán azt közölte, hogy két lépésben alakítják át a közmédiát, amelynek részeként társadalmi egyeztetés is indul arról, mi az emberek szerint a közmédia dolga, feladata. A Toronto-Budapest közvetlen járattal új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika légi kapcsolatai, mondta Tárkányi Zsolt, a közlekedési és beruházási minisztérium államtitkára, a két város összekötő közvetlen járat érkezése után tartott sajtótájékoztatón. Elmondta, hogy a Toronto és Budapest között közlekedő járat október 24-ig üzemel. Kezdetben heti 4, majd jövő hónaptól heti 5 alkalommal. Óriási LEGO kiállítás nyílt Párizsban. Több mint 1 millió LEGO kockából építették meg a világ híres épületeinek másolatait azon a különleges kiállításon, amely Párizsban nyílt meg. A látogatók között nagy sikert aratott az Eiffel-torony LEGO változata, ami több mint 3 méter magas. A szervezők szerint a tárlat célja, hogy a gyerekek és felnőttek egyaránt kedvet kapjanak a kreatív építéshez. A kiállításon interaktív játékok és építőversenyek is várják az érdeklődőket. A rendezvény várhatóan több 10 000 látogatót vonz a nyári szezonban.
1: Sporthírek.
2: A Veszprém 30. alkalommal nyerte meg a férfi kézilabda NB1-et, mivel 36-34-re győzött a Szeged otthonában a döntő második mérkőzésén. A két csapat 209. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi siker és 8 döntetlen mellett 144. alkalommal győzött a Veszprém.
1: Időjárás jelentés.
2: Kedden nyugat felől sokfelé erősen megnövekszik a felhőzet, és délután este a Dunántúlon egyre több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra. A déli szelet sokfelé kísérhetik élénk lökések, majd északnyugat felől egyre több felé északnyugatira fordul a szél. A legmelegebb órákban 29 fokra van kilátás.
1: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Szolnoknál úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren, továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat. Az iskolákban az Iránból Izraelre lőtt rakéták miatt kedden sem lesz tanítás. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel. Kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Északa 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Nőtt a bűncselekmények száma a Körmendi kapitányság területén. A bűnügyi fertőzöttségi mutató alapján a Körmendi a vármegyében a legkedvezőbb helyzetű térségek közé tartozik. Ugyanakkor ez az egyetlen olyan rendőrkapitányság volt tavaly, ahol nőtt a regisztrált bűncselekmények száma. Derült ki a Vasvármegyei Rendőrfőkapitányság éves értékeléséből. Majdnem 5%-os emelkedést regisztráltak itt az előző évhez képest. A statisztikák szerint a legtöbb bűncselekmény továbbra is Szombathelyhez kötődik, ahol a vármegyei esetek 44,7%-át regisztrálták. A bűncselekmények mintegy harmadát közterületen követték el. A rendőrség közlése szerint a nyomozások eredményessége majdnem 80% volt, ez javulás. A rablások és a kábítószerrel kapcsolatos ügyek felderítési mutatója pedig elérte a 100%-ot. Sikeresen teljesítették kísérettségi vizsgájukat a humántagozatos tanulók a Körmendi Kölcsey Ferenc gimnáziumban. Az intézményben a 2024-25-ös tanévben indult el az emelt szintű humánképzés, amely a magyar nyelv és irodalom, valamint a történelem iránt érdeklődő diákok számára kínál lehetőséget. A képzés célja, hogy a tanulók magasabb szintű ismereteket szerezzenek, fejleszék szövegértési, kommunikációs és elemző készségüket. A tagozaton jelenleg 6 diák tanul kis létszámú csoportban, emelt óraszámban és magasabb követelmények szerint. Rövid bemutatófilmet készített a Morker csapat a saját építésű gokárt létrehozásáról, számolt be a Körmendi Rázsó Imre Technikum diák önkormányzata. A videó a projekt legfontosabb állomásait, valamint a diákok munkáját mutatja be, akik hónapokon át dolgoztak a jármű megtervezésén és megépítésén. A kezdeményezés célja az volt, hogy a tanulók gyakorlatban is alkalmazhassák műszaki ismereteiket, miközben fejlesztik probléma megoldó képességüket, együttműködési készségüket és kreativitásukat. A bemutató film a Rázsó Imre Technikum közösségi felületein tekinthető meg. Kocsis Tamás marad az Aegis Körmend vezetőedzője, Ferenc Csaba szakmai vezetőként dolgozik a klubnál. A 2026-27-es szezonban így Kocsis Tamás irányítja az Aegis Körmend férfi kosárlabda csapatát az élvonalban, míg a klub szakmai vezetői feladatait a visszavonult Ferenc Csaba látja el, jelentette be a klub. Kocsis Tamás kiemelte, a klubbal közösen egy hosszabb távú 3 éves szakmai koncepció mentén dolgoznak, amelynek célja egy stabil alapokra épülő versenyképes csapat kialakítása, valamint a fiatal játékosok fokozatos beépítése az élvonalbeli keretbe. Birkózó gálát rendez a KB Birkózó Ese Körmend június 13-án a körmendi dr. Kristóf László sportcsarnokban. A sportesemény 10 órakor kezdődik majd, ahol a szervezők a birkózó sport iránt érdeklődőket, a versenyzők családtagjait és a sportbarátokat egyaránt várják, nyilatkozta Bartók Zsolt vezetőedző, egyesületi elnök.
2: Most június 13-án szombaton kerül megrendezésre a 8. körmendi grund- és szabadfogású birkózóverseny. Ezt a versenyt, vagy gálát, ezt a gálát már kiegészítjük szabadfogású birkózással is. Itt 14 versenyzőnk indul el, fel is szeretném sorolni a nevüket, mert megérdemlik. Dombai Gábor, Gácsi Valdemár, Kaladöme, Körmendi Tamás, Cselcsa Vendel, Balogh Bendegúz, Hán Olivér, Zsohár Balázs, Dancsas Dorina, Fülöp, Anka Paksa, Anna, Péter Ábel és Kovács Kende Boton. A versenyt dr. Szabó Barna polgármester úr nyitja meg, és 10 órakor, és a dr. Kristóf László Körmend sportcsarnokban kerül megrendezésre. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, mivel 8 év alatt most fogadt el először országgyűlési képviselő is a meghívásunkat. Horváth Nándor Zsolt, körzetünk országgyűlési képviselője elfogadta a meghívásunkat, és ott lesz a megnyitó.
1: Várják még a csapatok nevezését a hétvégi körmendi főzőversenyre. A hagyományos jótékonysági esemény bevételét ezúttal a Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ kapja. A becsületkasszás gasztronómiai program idén is a Rába Parti Ökocentrum udvarán lesz. A résztvevők nevezéseit továbbra is szívesen fogadják, mondta a rádiónknak Hegedűs László főszervező.
3: Nincs meg még a teljes létszáma, jelen pillanatban 7 csapat van, azért ha egy 10 összejönne, az nagyon jó lenne. Nevezés az ingyenes természetesen. Baráti társaságokat, cégeket, szervezeteket, civil szervezeteket várunk. Mi, amit biztosítunk, az a tűzifa, biztosítjuk magát a helyszínt, az Alterába Kft. Megvásárolja az étkezés, az evőeszközöket, műanyagtányérokat, szalvétákat. Az étel elkészítéséhez, ugye ők tudják, hogy mit főznek, és az alapanyagokat a csapatok hozzák, ők ezzel járulnak hozzá, meg nyilván a részvételükkel a rendezvényhez.
1: Nagy érdeklődés kísérte az édességláda játékot a körmendi várkertben. Valamennyi elrejtett ládát megtalálták a látogatók a Történeti Kertek Napja alkalmából szervezett játékon, számolt be a Körmendi Kulturális Központ. A szervezők a Kastély Park jellegzetes szobrainál, valamint különleges fáinál rejtették el a nyereményeket, amelyek felkutatása számos érdeklődőt vonzott. A szemfüles résztvevők mind az 5 édességládát megtalálták, a nyertesek jutalma egy torta volt, amelyek a hagyományok szerint a Batthyány család kedvenc édességei közé tartoztak. A kedvező fogadtatásra tekintettel a nyáron további hasonló játékokat is terveznek. 40 éve nyerte vissza városi rangját Vasvár, díszpolgári címeket adtak át a jubileumi ünnepségen. Pogács Monika tudósít.
4: Ünnepi rendezvényt tartottak a Nagy Gáspár Művelődési Központban, abból az alkalomból, hogy Vasvár 40 évvel ezelőtt nyerte vissza a városi rangját. Az ünnepségen Tóth Balázs polgármester, Vénémet Zsolt országgyűlési képviselő, Majtényi László a Vasvár megyei közgyűlés elnöke, valamint a város korábbi és jelenlegi közéleti szereplői, díszpolgárai és a környező települések polgármesterei is részt vettek. Az eseményen ugyancsak ott volt és beszédet mondott Schmidtné Makrai Katalin, Schmidt Pál volt köztársasági elnök felesége, az olimpiai ezüstérmes magyar tornásznő Vasváron született és szintén díszpolgár. Polgári cím tulajdonosa. A jubileumi program részeként díszpolgári címeket adományozott a város azoknak, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak Vasvár fejlődéséhez. Vasvárváros díszpolgára címet kapott így dr. Kaszás Katalin címzetes főorvos, dr. Patakiné dr. Ábrahám Marianna címzetes főorvos, dr. Pataki Pál címzetes főorvos és alpolgármester, dr. Sőt Ervin címzetes főorvos, valamint dr. Sőtné dr. Kránitz Zsuzsanna címzetes főorvos. Az ünnepségen a város történetéről dr. Zágorhidi Cigány Balázs múzeum igazgató tartott előadást. Érdekesség még, hogy az eseményen elhangzott az a Vasvárinduló, amelynek alkotója Lórán György, aki 1985-ben komponálta a zeneművet, ezt akkor az általános iskola kórusa énekelte el. A mostani ünnepségre is verbúválódott egy alkalmi kórus, amelyben minden nemzedék képviseltette magát, és ismét elhangzott az induló a jubileumon.
1: Gálaműsora zárt a idei évadát a Szombathelyi Vörös Sándor Színház, ahol átadták a társulat legrangosabb elismeréseit. Az évad színészét a társulat tagjai titkos szavazással választották meg, az elismerést 2026-ban Herman Flóra kapta. A díjhoz szobor, arany kitűző és pénzjutalom is társult, amelyet a színház vezetése és támogatói adtak át. A közönség díjat Nagybakonyi Boglárka vehette át, aki a nézők online és papír alapú szavazatai alapján bizonyult az évad legnépszerűbb művészének. Az évad legjobb háttér dolgozója Vaspöri Ottó lett, aki a Holdkaré díjban is részesült. Ugyancsak Holdkaré díjat kapott Bonyhádi Károly grafikus művész a színház vizuális arculatának kialakításában végzett munkájáért. Június 20-án indul, és a MÁV elektronikus rendszereiben hamarosan elérhető lesz a nyári főszezoni balatoni menetrend, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalára feltöltött videójába. Hegyi Zsolt elmondta, évről évre 3 millió utazást tesznek vonattal a Balatonra, amire a MÁV csoport idén is kiemelten készül. Hangsúlyozta, az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy javítsák a pálya állapotát a vonalakon, és odafigyeljenek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. A héten Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a Tiszató környékén, illetve a Dráva mentén folytatódik a szúnyoggyérítési program a lárvák biológiai módszere végzett írtásával. Tájékoztatta a program végrehajtásáért felelős Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hétfőn az MT-t. Jelentős szúnyogártalom egyelőre nem alakult ki, ezért a kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre nem volt még szükség. Felhívták a figyelmet arra, hogy a szúnyoglárvák akár egy pohárnyi vízben is képesek nagy számban kifejlődni, ezért a ház körüli vízzel teli edények, hordók rendszeres kiürítésével a lakosság is nagy mértékben hozzájárulhat a szúnyogártalom csökkentéséhez. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági veslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikában is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig nincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Újabb 30 nappal meghosszabbították a parajdi sóbánya vízzel való elárasztása miatt tavaly bevezetett vészhelyzetet az erdélyi Parajdon, közölte a Hargita megyei prefektúra. A helyi vészhelyzeti bizottság szerint az újabb hosszabbítás július 7-ig érvényes, írta a román kormány területi képviselője. A helyi vészhelyzeti bizottság a sóbánya és a sószoros területének látogatására vonatkozó tiltást is fenntartja, valamint előírta a segítségnyújtást a Korondpatak sóbánya alatti vízfolyása mentén élőknek. Az Európai Unió az ingyenes európai utazást biztosító úgynevezett Discover EU programja keretében megnyílt pályázat alapján több mint 40 ezer európai, köztük kvóta alapján majdnem 1000 magyar fiatalnak osztott ki ingyenes európai utazási bérletet, közölte az Európai Bizottság. Az Európai Uniós ingyenes utazási igazolvány program legújabb pályázati fordulójában azon fiatalok jelentkezhettek, akik 2007. július 1 és 2008. június 30 között születtek. Világhírű fényművészek tisztelegnek a Pécsen 120 esztendeje született Viktor Vazareli Op Art öröksége előtt a július 2 és 5 között zajló 10. Zsolnai Fényfesztivál nemzetközi fényfestő versenyén, közölték a szervezők az MT-vel. A hagyományoknak megfelelően idén is fényvászonnyá változik a pécsi Székesegyház, a nemzetközi Zsolnai Light Art Video Mapping elnevezésű fényfestő versenyen. A mezőny alkotásait ezúttal Viktor Vazareli optikai és geometrikus látásmódja inspirálta. A német labdarúgó válogatott 2-1-re győzött Chicagóban a világbajnoki társházigazda amerikaiak elleni felkészülési mérkőzésen. Az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó rendezésében jövő csütörtöktől sorra kerülő VB-n a németek Ecuadorral, Caracóval és Elefántcsontparttal, míg az amerikaiak Törökországgal, Paraguayjal és Ausztráliával csapnak össze a csoportkörben. Eredményesen szerepeltek a Kastromszeg Dinamika SE körmend versenyzői a kickbox utánpótlás magyar bajnokságon, ahol összesen 3 ezüstérmet szereztek. A körmendi egyesület sportolói közül Nagy Gergely két kategóriában is döntőbe jutott, és mindkettőben ezüstérmet nyert. Horváth Szabolcs szintén kiváló teljesítményt nyújtott, és egy ezüstéremmel gazdagította a csapat eredményeit.

0: itt maradsz.
1: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Folytatódik a meleg nyári idő, megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Oroszország elutasította az ukrajna és az európai vezetők által előterjesztett legújabb béketárgyalási javaslatokat. Szergej Lavrov külügyminiszter azt mondta, hogy a háború a harctéren fog eldőlni. Előzőleg Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök nyílt levélben szólította fel Vlagyimir Putyint a kétoldalú tárgyalások folytatására, és személyes találkozót javasolt. Az ukrán elnök szerint azonnali tűzszünetre és a jelenlegi frontvonal alapján indított egyeztetésekre van szükség. Megszavazta az országgyűlés a képviselők tiszteletdíjának csökkentését. Az országgyűlési képviselők fizetése 40%-kal csökken. A bizottsági elnökök és alelnökök, valamint a frakcióvezetők és a helyettesek pótlékát ugyanakkor megemelték. A fővárosi képviselőknek megszűnik a benzinkártya, és a mobil számlájukat is maguk fizetik ezentúl a képviselők. Az irodabérletre fele annyi, az alkalmazottakra pedig 30%-kal jut majd kevesebb. A közlekedés az a terület, ahol az uniós tagállamok csak egymással együttműködve tudnak valódi fejlődést elérni, hangsúlyozta Vitézi Dávid a szakminiszterek luxemburgi tanácskozása után. Az ülésen szó volt a légiutas jogokról, a kártérítési szabályok átláthatóbbá tételéről, a több országban átívelő európai vasúti jegyek szabályozásáról és a járművek elektromos átállásának kérdéseiről is. Konstruktív magyar együttműködést ígért az európai vasúti közlekedés fejlesztésében a közlekedési és beruházási miniszter. Elvégezték az ideiglenes azbesztmentesítést, így újra használhatják az autósok a Szombathely szőlősnél kialakított P+R parkolót. A vasúti megállóhelynél a kálciumkloridos technológiát alkalmazták, ami 4-6 hétre nyújt védelmet. A terület végleges mentesítését aszfaltozással oldják meg. Úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása továbbra is zavartalan maradjon, közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A mostani telepítés megelőző jellegű. A héten folytatódik a szúnyogirtás, ezúttal Szabolcsban a Tiszatónál és a Dráva mentén a lárvák biológiai gyérítését végzik. A kifejlett szúnyogok elleni központi védekezésre eddig nem volt szükség. A lakosságot arra kérik, hogy rendszeresen ürítsék a ház körüli vízzel teli edényeket, hordókat, mert ezzel is megelőzhető a szúnyogok elszaporodása.
1: Időjárás jelentés.
2: Folytatódik a napos nyári idő kevés gomoly felhővel, kedden a Dunántúl északnyugati felén és az északi középhegységben lehet elszórtan egy-egy zápor, heves zivatar. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 12-17, napközben 28-33 fok valószínű.
1: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Folytatódik a meleg nyári idő. Izrael és Irán is leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. Szolnoknál úszó vízkivételi művet telepítettek a Tisza alacsony vízállására készülve. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az amerikai kérésnek engedve Izrael és Irán leállította az egymás ellen indított rakétacsapásokat. A két ország között vasárnap újult ki a fegyveres konfliktus. Jemenből és Iránból több hullámban indítottak rakétákat a zsidó állam felé. Válaszul az izraeli légierő katonai célpontokat támadt Iránban. Az amerikai elnök azonnali tűzszünetre szólított fel, és közölte, hogy a béketárgyalások folyamatban vannak, de az iráni kikötők amerikai blokkádja érvényben marad. A Wizz Air és az Austrian Airlines ideiglenesen felfüggeszti izraeli repülőjáratait. Törölték az összes gépet, és a helyzettől függően a tervek szerint szerdán indítanák újra a járataikat. Izrael nem zárta le légterét a Tel Aviv melletti Ben Gurion repülőtéren, továbbra is fogadják és indítják a nemzetközi repülőjáratokat.